0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Tudod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Már félgőzzel megy az erőmű. Újabb földgázkutatás kezdődhet. Nehéz helyzetben a tógazdaságok, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben. Már 800 megawatt fölött termel, és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően zajlik. A reaktor hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 működik, így másodpercenként csak nem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyes turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára is ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményt. Újabb 3 térségben indulhat kutatás földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel környékén kezdődhetnek meg a munkák a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés, az év első felében több mint 900 ezer köbméter földgázt és csak nem 600 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás csak nem 60%-át fedezte. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, mondta rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
3: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehalászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el.
2: 2 év múlva lesz az esemény, de már több mint 6 millió belépőt eladtak rá. A Los Angeles-i olimpiára az első körben kibocsátott jegyek szinte mindegyike pillanatok alatt elkelt. A következő értékesítés jövőre lesz, hogy mikor, azt egyelőre nem közölték a szervezők. Los Angeles 1932 és 84 után harmadszor ad otthont nyári ötkarikás játékoknak, míg paralimpiát először tart majd. Ma sok napsütésben van részünk, némi felhővel. Csapadék nem lesz, a szél olykor viszont megélénkülhet. 28-29 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap kezdetben derűs idő ígérkezik, majd délutántól a Dunántúlon, valamint térségünkben heves záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Kelet felé tolódik a csapadék. A légmozgás több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Napközben 24 és 33 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Délnyugaton maradhat alacsonyabb a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: far, mint az elmám. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
2: Újabb Fejérvár megyei településen azonosították a veszélyes fertőzést. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hatósági ellenőrzés a Grácsalmás területén kimutatták a szőlő legpusztítóbb fitoplazma fertőzését. Az aranyszínű sárgaság miatt zárlati és védelmi övezeteket hoztak létre, kötelező védekezést írtak elő, az igazoltan fertőzött és láthatóan beteg tőkéket pedig azonnal meg kell semmisíteni. A fertőzés felszámolása és visszaszorítása érdekében a táblákon található szőlőre vonatkozóan, valamint az ingatlantól mért 1 kilométeres sugarú körben, a fertőzött körzetben és az azt követő 3 kilométeres puffer, vagyis védelmi zónában Dunaújváros, Kulcs, Szalk-Szentmárton, Tas, Makád érintett területei azonnali növényegészségügyi zárlatot, kötelező növényegészségügyi, valamint növényvédelmi intézkedést, valamint a rovarvektor elleni kötelező védekezést rendelték el, részletek a FEOL portálon. Komoly vita alakult ki az M6-os autópálya Érdés Dunaújváros közötti szakaszának jövője körül. A jelenlegi koncesszió 2026 őszén lejár, az előző kormány döntés alapján pedig ezt követően az MKIF kezelésébe került volna a pálya. Vitézi Dávid közlekedési miniszter azonban bejelentette, a kormány eláll ettől a konstrukciótól. Az ügy Dunaújvárost közvetlenül érinti, hiszen a város egyik legfontosabb közúti kapcsolatáról van szó. A miniszter közlése szerint a tervezett konstrukcióban az állam évente mintegy 8,2 milliárd forintot fizetett volna az Érdés-Dunaújváros közötti szakasz üzemeltetéséért. Az ügy részletei a Duna Online oldalán. Szomorú hírt erősített meg a rendőrség, megtalálták annak a férfinak a holttestét, aki augusztus 20-án tűnt el a Dunában, Kulcsnál. A férfit napokon át keresték a folyóban. A férfi fia a part menti sziklába kapaszkodva ki tudott jutni a veszélyes helyzetből, miközben édesapját és nevelőanyját a folyó belseje felé sodorta a víz. A férfi megpróbálta a felszínen tartani az úszni nem tudó nőt. Egy arra haladó motorcsónak vezetője végül a nő segítségére sietett és kimentett a vízből. A férfi azonban eközben eltűnt a Dunában. Részletek a Duna Online oldalán. A MÁV csoport tájékoztatása szerint szeptember 1-től országszerte számos vonalon módosul a helyközi autóbuszos menetrend. A menetrendi változások Fejér vármegyét is érintik, ezen felül több megállóhely hivatalos elnevezése is módosul. A Székesfehérvár és Dunaújváros között közlekedő járatok a továbbiakban Székesfehérvár teüzem érintésével közlekednek. Az eddigi, a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon 17 órakor Kalocsáról Székesfehérvárra közlekedő, valamint 12:35-kor Székesfehérvárról Kalocsára közlekedő járatok a továbbiakban a tanév tartalma alatt a hetek első munkanapját megelőző napon közlekednek. További változások a FEOL portálon. Rangos városi elismerésben részesült Csuta Zsolt, cukrászmester, a Csuta cukrászda alapítója és tulajdonosa. A szakember megkapta a Csákvárváros díszpolgára kitüntető címet, amely nem csak szakmai pályafutásának, hanem a fiatalok oktatásáért és a helyi közösségért végzett több évtizedes munkájának is szól. Csuta Zsolt 1992-ben mindössze 21 évesen alapította meg cukrászdáját, írja a FEOL. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12.000 tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen. Ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Vértes Erdő ZRT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46.000 hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása. Részletek a FEOL portálon. A városvezetés, a lakosság és a szervezetek írásos javaslatait várja a Dunaújváros egészségügyért díjra, amely Dunaújvárosban praktizáló vagy már nyugdíjba vonult orvosnak, egészségügyi szakdolgozónak vagy a városban egészségügyi tevékenységet folytató kollektívának ítélhető oda. Az elismeréssel elhunyt személy emléke is megtisztelhető. A díjadományozását bárki kezdeményezheti, a felterjesztésnek tartalmaznia kell az elismerésre javasolt személy vagy közösség nevét és elérhetőségét, a jelölt tevékenységének általános ismertetését és a méltatni kívánt munka részletes leírását, valamint a javaslattevő nevét, elérhetőségét és saját kezű vagy elektronikus aláírását, írja FEOL. Hangulatos igazi nyári programot kínáltak az önkormányzat a település lakosságának az augusztus 15-i rendezvényel. A korábbi lecsófőző fesztiválnak elnevezett eseményt most új köntösbe, de változatlanul jó hangulatú nyárvégi bulira változtatták, ezúttal is sikerrel. Az eseményt ezúttal nem tűzijáték, hanem lézersó zárta, amit Márok Csaba Mezőfalva polgármestere indokolt meg. Figyelembe vették a lakossági jelzéseket, az állatvédelmi szempontokat, illetve a súlyos aszály miatti tűzveszélyt, továbbá a környezettudatosságot, végül ezért döntöttek a változás mellett. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27%-ról 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett a Fejérvár megyei emberek is elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is lehet részt venni a közhang.hu oldalon. A Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejérvár megyében is emlékeztet arra, hogy jövedéki adó mentesen is csak előzetes adóhatósági bejelentéssel lehet párlatot főzni, és a kedvezményes mennyiség kizárólag saját gyümölcsből előállított párlatra vonatkozik. Magánfőzőként egy háztartás évente legfeljebb 86 liter párlatot készíthet adómentesen. Fontos, hogy ez a mennyiség háztartásonként értendő, tehát ha ugyanabban a háztartásban többen is foglalkoznak párlatfőzéssel, a 86 litert nem lehet személyenként összeadni. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy 90 millió forintos támogatási keretet biztosít a civil állatvédő szervezeteknek a Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány. Egy pályázó legfeljebb 1,5 millió forintot kaphat. A pénzt egyebek mellett műtétekre, gyógyszerekre, ivartalanításra, csipezésre és oltásokra fordíthatják. Azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek 2025-ben is végeztek állatvédelmi munkát. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, amelyben több állat és több kezelés költsége is szerepelhet. A támogatás korábbi, illetve a pályázat után felmerülő egyes költségekre is felhasználható. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban a Fejérvár megyeiek is megnézhetik, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami, civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választó kerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi észak-nyugati szél többfelé élénk lesz. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd a napközben 26-32 fokot mutathat a hőmérő.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok. Elindult a nyár utolsó hete, a naptár szerint legalábbis. Augusztus 24-e van, a mai hétfő a Bertalanok névnapja. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. A reggeli menü pedig egy brit szendvics a közepén karamellel. Harmadikként Robbie Williams, mindjárt karamell, elsőként pedig a Sugar Babes jön. 0620 55 55 155 telefon. SMS Viber, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Az év 236. napján, augusztus 24-e van, ez a nap pedig az időszámításunk szerinti 79. esztendőben elég tragikusan alakult. A Vezúv kitörése ugyanis ezen a napon pusztított el Pompei városát. Robbie Williams után pedig abban reménykedve, hogy ma semmi ilyesmi nem vár ránk, és mindenkinek jól indul majd a hete. Tom Novi folytatja a Your Buddy-val, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha már is van közlekedési hírvárom.

0: Ezt a FM a legjobb zenék, rögtön fél hét, a friss hírek vannak soron. A végén részletes időjárás jelentés, előjáróban annyit, kellemes időnk lesz, a hét első napján 26-32 fok, napsütés, némi gomoly felhő. A nap első felében elszórtan egy-egy futózápor sem kizárt. Még több info erről hamarosan, aztán Pink folytatja a Stupid Girls-zel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokat fog sütni a nap, esőre továbbra sem kell számítani. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazása hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás is. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deriblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében. Menetirányjal szemben haladó autó rohant egy rendőrkocsiba az angliai Middlesbrough közelében. A frontális ütközésben két rendőr és az autóban ülő öt ember életét vesztette. A közelmúltban Írországban is két hasonló eset történt. Akkor a helyi rendőrfőkapitány azt mondta, a fiatalok közösségi médiás lájkokért szándékosan mennek forgalommal szemben az utakon. Tervezetten halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, a létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Ma érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Borokkal és zenével várja a közönséget a Szent György-hegy matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Tévedésből a Sydney Maraton emlékérmeire a müncheni Allianz stadion képe került. A versenyt vasárnap rendezik az ausztráliai városban. Mintegy 40 ezer indulóra számítanak. A hibát azután vették észre, hogy a szervezők bemutatták az érmeket, de az idő rövidsége miatt már nem állt módjukban korrigálni. A tévedésért elnézést kértek. A 40 ezer érmet a célban a város ikonikus épületénél, az operaháznál adják át a távot teljesítőknek. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Újabb Fejérvár megyei településen azonosították a veszélyes fertőzést. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hatósági ellenőrzés a Grácsalmás területén kimutatták a szőlő legpusztítóbb fitoplazma fertőzését. Az aranyszínű sárgaság miatt zárlati és védelmi övezeteket hoztak létre, kötelező védekezést írtak elő, az igazoltabb fertőzött és láthatóan beteg tűkiket pedig azonnal meg kell semmisíteni. A fertőzés felszámolása és visszaszorítása érdekében a táblákon található szőlőre vonatkozóan, valamint az ingatlantól mért 1 kilométeres sugarú körben, a fertőzött körzetben és az azt követő 3 kilométeres puffer, vagyis védelmi zónában Dunaújváros, Kulcs, Szalk-Szentmárton, Tas, Makád érintett területei azonnali növényegészségügyi zárlatot, kötelező növényegészségügyi, valamint növényvédelmi intézkedést, valamint a rovarvektor elleni kötelező védekezést rendelték el, részletek a Feol portálon. Szomorú hírt erősített meg a rendőrség, megtalálták annak a férfinek a holttestét, aki augusztus 20-án tűnt el a Dunában, Kulcsnál. A férfit napokon át keresték a folyóban. A férfi fia a part menti sziklába kapaszkodva ki tudott jutni a veszélyes helyzetből, miközben édesapját és nevelőanyját a folyó belseje felé sodort a víz. A férfi megpróbálta a felszínen tartani az úszni nem tudó nőt. Egy arra haladó motorcsónak vezetője végül a nő segítségére sietett és kimentett a vízből. A férfi azonban eközben eltűnt a Dunában. Részletek a Duna Online oldalán. A MÁV csoport tájékoztatása szerint szeptember 1-től országszerte számos vonalon módosul a helyközi autóbuszos menetrend. A menetrendi változások Fejér vármegyét is érintik, ezen felül több megállóhely hivatalos elnevezése is módosul. A Székesfehérvár és Dunaújváros között közlekedő járatok a továbbiakban Székesfehérvár teüzem érintésével közlekednek. Az eddigi, a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon 17 órakor Kalocsáról Székesfehérvárra közlekedő, valamint 12:35-kor Székesfehérvárról Kalocsára közlekedő járatok a továbbiakban a tanév tartalma alatt a hetek első munkanapját megelőző napon közlekednek. További változások a FEOL portálon. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett a Fejér vármegyei emberek is elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is lehet részt venni a közhang.hu oldalon. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi észak-nyugati szél több felé élénk lesz. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd a napközben 26-32 fokot mutathat a hőmérő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Kellemes idővel indul a hét, de a nap első felében lehet egy-egy futózápor is. Persze nem ez lesz a legjellemzőbb, hanem a napsütés, némi gomoly felhő és a 26-32 fok közötti maximum. Beyoncé dalával megy tovább a hétfő reggel. Szól már is a Naughty Girl a besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mennyire bizarr ez a címe magyarul az OMC slágerének, ez biztos szól majd hét után. És jön Rúzsa Magdi is. És jöhet a közlekedési info is, ha már is van, 0620-55-55-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Dunaújvárosban a Pannon kert 1 szám alatt. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztroélmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
0: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

0: a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Újabb Fejérvár megyei településen azonosították a veszélyes fertőzést. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hatósági ellenőrzések Grácz-Almás területén kimutatták a szőlő legpusztítóbb fitoplazma fertőzését. Az aranyszínű sárgaság miatt zárlati és védelmi övezeteket hoztak létre. Kötelező védekezést írtak elő, az igazoltabb fertőzött és láthatóan beteg tűkiket pedig azonnal meg kell semmisíteni. A fertőzés felszámolása és visszaszorítása érdekében a táblákon található szőlőre vonatkozóan, valamint az ingatlantól mért 1 kilométeres sugarú körben, a fertőzött körzetben és az azt követő 3 kilométeres puffer, vagyis védelmi zónában Dunaújváros, Kulcs, Szalk-Szentmárton, Tas, Makád érintett területei azonnali növényegészségügyi zárlatot, kötelező növényegészségügyi, valamint növényvédelmi intézkedést, valamint a rovarvektor elleni kötelező védekezést rendelték el, részletek a FEOL portálon. Komoly vita alakult ki az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának jövője körül. A jelenlegi koncesszió 2026 őszén lejár, az előző kormány döntés alapján pedig ezt követően az MKIF kezelésébe került volna a pálya. Vitézi Dávid közlekedési miniszter azonban bejelentette, a kormány eláll ettől a konstrukciótól. Az ügy Dunaújvárost közvetlenül érinti, hiszen a város egyik legfontosabb közúti kapcsolatáról van szó. A miniszter közlése szerint a tervezett konstrukcióban az állam évente mintegy 8,2 milliárd forintot fizetett volna az Érd és Dunaújváros közötti szakasz üzemeltetéséért. Az ügy részletei a Duna Online oldalán. Szomorú hírt erősített meg a rendőrség, megtalálták annak a férfinak a holttestét, aki augusztus 20-án tűnt el a Dunában, Kulcsnál. A férfit napokon át keresték a folyóban. A férfi fia a part menti sziklába kapaszkodva ki tudott jutni a veszélyes helyzetből, miközben édesapját és nevelőanyját a folyó belseje felé sodort a víz. A férfi megpróbálta a felszínen tartani az úszni nem tudó nőt. Egy arra haladó motorcsónak vezetője végül a nő segítségére sietett és kimentett a vízből. A férfi azonban eközben eltűnt a Dunában. Részletek a Duna Online oldalán. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat. Emellett a Fejérvár megyei emberek is elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is lehet részt venni a közhang.hu oldalon. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi észak-nyugati szél többfelé élénk lesz. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd a napközben 26-32 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok, 7 órát hagytuk el pár perccel. Jó utat annak, aki elindult, ha már is van közlekedési infó, várom. 0620 55 55 155. Ebben a fél órában a Ford Accord-on az Inno Sunshine-nal. Itt lesz a Soul Searcher, de csak Sarah Connor után. Let's get back to bad boy. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: West Coast for life. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.

0: my face.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 24-e van, hétfő, Bertalan napja, és a furcsa zenék világnapja. Na most mi a furcsa zene? Hát ugye ez egyénfüggő, mindenkinek van kedvenc stílusa, vannak kedvenc előadói, és ami ebbe a halmazba nem fér bele, az a furcsa zene. A mai nap célja, hogy néha hallgassunk olyan zenét is, ami nekünk furcsa, amilyet nem szoktunk hallgatni. Úgyhogy rockerek, rapperek, jöjjön egy kis pozitív energiától duzzadó pop dance, Soul Searcher, Feel in Love a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, hogy milyen idővel indul a hét, kiderül a hírek végén. Egy-két szóban tényleg csak annyit, hogy kellemes, 26-32 fok lesz, sok napsütéssel, némi gomoly felhővel a nap első felében, elszórtan futózáporokkal. Részletek és a folytatás mindjárt, aztán az Allianz Ethnic jön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokat fog sütni a nap, esőre továbbra sem kell számítani. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Tervezetten halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, a létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érdeklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látványetetéseket és tűzzsonglőr bemutatót is kínálnak. Tévedésből a Sydney Maraton emlékérmeire a müncheni Allianz stadion képe került. A versenyt vasárnap rendezik az ausztráliai városban. Mintegy 40 ezer indulóra számítanak. A hibát azután vették észre, hogy a szervezők bemutatták az érmeket, de az időrövidsége miatt már nem állt módjukban korrigálni. A tévedésért elnézést kértek. A 40 ezer érmet a célban, a város ikonikus épületénél, az operaháznál adják át a távot teljesítőknek. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. A cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. A beterjesztés példátlan gyorsasággal, a paksi munkák lezárultával vagy azzal párhuzamosan történik. Borokkal és zenével várja a közönséget a Szent György-hegy matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. Menetirányjal szemben haladó autó rohant egy rendőrkocsiba az angliai Middlesbrough közelében. A frontális ütközésben két rendőr és az autóban ülő 5 ember életét vesztette. A közelmúltban Írországban is két hasonló eset történt. Akkor a helyi rendőrfőkapitány azt mondta, a fiatalok közösségi médiás lájkokért szándékosan mennek forgalommal szemben az utakon.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Újabb Fejérvár megyei településen azonosították a veszélyes fertőzést. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hatósági ellenőrzés a Grácsalmás területén kimutatták a szőlő legpusztítóbb fitoplazma fertőzését. Az aranyszínű sárgaság miatt zárlati és védelmi övezeteket hoztak létre, kötelező védekezést írtak elő, az igazoltan fertőzött és láthatóan beteg tűkiket pedig azonnal meg kell semmisíteni. A fertőzés felszámolása és visszaszorítása érdekében a táblákon található szőlőre vonatkozóan, valamint az ingatlantól mért 1 kilométeres sugarú körben, a fertőzött körzetben és az azt követő 3 kilométeres puffer, vagyis védelmi zónában Dunaújváros, Kulcs, Szalk-Szentmárton, Tas, Makád érintett területei azonnali növényegészségügyi zárlatot, kötelező növényegészségügyi, valamint növényvédelmi intézkedést, valamint a rovarvektor elleni kötelező védekezést rendelték el, részletek a FEOL portálon. A MÁV csoport tájékoztatása szerint szeptember 1-től országszerte számos vonalon módosul a helyközi autóbuszos menetrend. A menetrendi változások Fejér vármegyét is érintik, ezen felül több megállóhely hivatalos elnevezése is módosul. A Székesfehérvár és Dunaújváros között közlekedő járatok a továbbiakban Székesfehérvár teüzem érintésével közlekednek. Az eddigi, a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon 17 órakor Kalocsáról Székesfehérvárra közlekedő, valamint 12:35-kor Székesfehérvárról Kalocsára közlekedő járatok a továbbiakban a tanév tartalma alatt a hetek első munkanapját megelőző napon közlekednek. További változások a FEOL portálon. Rangos városi elismerésben részesült Csuta Zsolt, cukrászmester, a Csuta cukrászda alapítója és tulajdonosa. A szakember megkapta a Csákvárváros díszpolgára kitüntető címet, amely nem csak szakmai pályafutásának, hanem a fiatalok oktatásáért és a helyi közösséget végzett több évtizedes munkájának is szól. Csuta Zsolt 1992-ben mindössze 21 évesen alapította meg cukrászdáját, írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi észak-nyugati szél többfelé élénk lesz. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd a napközben 26-32 fokot mutathat a hőmérő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 24-én hétfőn. Sok boldogságot a névnapos Bertalanoknak és Isten értesse a szülinaposokat is. 1948-ban a mai napon született Jean-Michel Jarre, francia zeneszerző billentyűs, az elektronikus, ambient és new age zene történetének egyik legfontosabb úttörője. 1955-ben ezen a napon született Jeffrey Daniels, a Shalamar alapító tagja. ...1951-ben ugyancsak a mai napon született Michael Derosier, az amerikai Heart együttes oszlopos tagja. ...1958-ban a mai napon született Steve Guttenberg, amerikai színész, a 80-as évek olyan legendás filmjeinek főszereplője, mint a Három férfi és egy bébi, vagy a Rendőrakadémia sorozat. A sort a 97-es születésű norvég zenei producer Ellen Walker zárja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, két autó koccant Budapest felé az M3-ason kerekharasztnál, 4-5 kilométeres a dugó. Köszönjük Tibinek, 0620 55 55 155 ide küldte infóját. Ebből még több a hírekben, 8 után pedig jön majd a Red Bull Pilbaker. És a Stakabú is. Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Dunaújvárosban a Pannon kert egy szám alatt. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újra érkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szeredd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Újabb Fejérvár megyei településen azonosították a veszélyes fertőzést. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hatósági ellenőrzés a Grácsalmás területén kimutatták a szőlő legpusztítóbb fitoplazma fertőzését. Az aranyszínű sárgaság miatt zárlati és védelmi övezeteket hoztak létre, kötelező védekezést írtak elő, az igazoltabb fertőzött és láthatóan beteg tűkiket pedig azonnal meg kell semmisíteni. A fertőzés felszámolása és visszaszorítása érdekében a táblákon található szőlőre vonatkozóan, valamint az ingatlantól mért 1 kilométeres sugarú körben, a fertőzött körzetben és az azt követő 3 kilométeres puffer, vagyis védelmi zónában Dunaújváros, Kulcs, Szalk-Szentmárton, Tas, Makád érintett területei azonnali növényegészségügyi zárlatot, kötelező növényegészségügyi, valamint növényvédelmi intézkedést, valamint a rovarvektor elleni kötelező védekezést rendelték el. Részletek a FEOL portálon. Rangos városi elismerésben részesült Csuta Zsolt, cukrászmester, a Csuta cukrászda alapítója és tulajdonosa. A szakember megkapta a Csákvárváros díszpolgára kitüntető címet, amely nem csak szakmai pályafutásának, hanem a fiatalok oktatásáért és a helyi közösséget végzett több évtizedes munkájának is szól. Csuta Zsolt 1992-ben mindössze 21 évesen alapította meg cukrászdáját, írja a FEOL. Szomorú hírt erősített meg a rendőrség, megtalálták annak a férfinak a holttestét, aki augusztus 20-án tűnt el a Dunában, Kulcsnál. A férfit napokon át keresték a folyóban. A férfi fia a part menti sziklába kapaszkodva ki tudott jutni a veszélyes helyzetből, miközben édesapját és nevelőanyját a folyó belseje felé sodort a víz. A férfi megpróbálta a felszínen tartani az úszni nem tudó nőt. Egy arra haladó motorcsónak vezetője végül a nő segítségére sietett és kimentett a vízből. A férfi azonban eközben eltűnt a Dunában. Részletek a Duna Online oldalán. A Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejérvár megyében is emlékeztet arra, hogy jövedéki adó mentesen is csak előzetes adóhatósági bejelentéssel lehet párlatot főzni, és a kedvezményes mennyiség kizárólag saját gyümölcsből előállított párlatra vonatkozik. Magánfőzőként egy háztartás évente legfeljebb 86 liter párlatot készíthet adómentesen. Fontos, hogy ez a mennyiség háztartásonként értendő, tehát ha ugyanabban a háztartásban többen is foglalkoznak párlatfőzéssel, a 86 litert nem lehet személyenként összeadni. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható, az északi-észak-nyugati szél többfelé élénk lesz, kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd a napközben 26-32 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként a Chilean, a francia Mojo Duo második hivatalos kislemeze, amely a világhírű Lady Hear Me Tonight után jelent meg 2001. április 2-án. Ez is hatalmas siker volt Európában, olyannyira, hogy a slágerlistákon, például Magyarországon és Finnországban is egészen a harmadik helyig menetelt. Jó reggelt, jó utat, jó hetet kívánok, 5 perccel múlt 8, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Best FM, a legjobb zenék, ahogy azt korábban Tibi is jelezte, baleset miatt 4-5 kilométeres a dugó az M3-ason Budapest felé kerekharasznál, és nehéz a bejutás ma reggel is, mondhatjuk így, Szentendréről a 11-es főúton, ráadásul a 19-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon szintén baleset történt. Jó utat, a közlekedési infókat a 0620 55 55 155-re várom. Egyik nagyság a másik után, George Michael-t Prince követi, The Greatest Romance Ever Sold, a besten.

0: Best FM a legjobb zenék. A nyári szünet utolsó hete kellemes idővel indul, de azért néhol futózápor nem kizárt, 26-32 fok valószínű, sok napsütés némi komoly felhővel. Részletek még hallhatóak a hírek végén, mindjárt 8:30. Jó reggelt, a Stars on 54-ral megyünk tovább nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokat fog sütni a nap, esőre továbbra sem kell számítani. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Tervezetten halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, a létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érdeklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látványeltetéseket és tűzzsonglőr bemutatót is kínálnak. Tévedésből a Sydney Maraton emlékérmeire a müncheni Allianz stadion képe került. A versenyt vasárnap rendezik az ausztráliai városban. Mintegy 40 ezer indulóra számítanak. A hibát azután vették észre, hogy a szervezők bemutatták az érmeket, de az idő rövidsége miatt már nem állt módjukban korrigálni. A tévedésért elnézést kértek. A 40 ezer érmet a célban a város ikonikus épületénél, az operaháznál adják át a távot teljesítőknek. Ma érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Borokkal és zenével várja a közönséget a Szent György-hegy matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Meghalt a Viking Idun hajó kapitánya, aki a vád szerint nem segített a hableány áldozatainak. A 2019-es hajóbaleset során az ukrán férfi vezette szállodahajó a hableányt letaroló Viking Sigyn mögött haladt. A vád szerint, bár a kapitány értesült az ütközésről, nem riadóztatta a személyzetet. A férfi a tárgyalás során azzal védekezett, hogy nem látta a vízbe esett embereket. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg Tokiót és környékét, 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés központja a déli Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további 4 másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések. Szökőáriadót nem rendeltek el a hatóságok.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Újabb Fejér vármegyei településen azonosították a veszélyes fertőzést. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hatósági ellenőrzések Grácsalmás területén kimutatták a szőlő legpusztítóbb fitoplazma fertőzését. Az aranyszínű sárgaság miatt zárlati és védelmi övezeteket hoztak létre. Kötelező védekezést írtak elő, az igazoltabb fertőzött és láthatóan beteg tőkéket pedig azonnal meg kell semmisíteni. A fertőzés felszámolása és visszaszorítása érdekében a táblákon található szőlőre vonatkozóan, valamint az ingatlantól mért 1 kilométeres sugarú körben, a fertőzött körzetben és az azt követő 3 kilométeres puffer, vagyis védelmi zónában Dunaújváros, Kulcs, Szalk-Szentmárton, Tas, Makád érintett területei azonnali növényegészségügyi zárlatot, kötelező növényegészségügyi, valamint növényvédelmi intézkedést, valamint a rovarvektor elleni kötelező védekezést rendelték el, részletek a FEOL portálon. A MÁV csoport tájékoztatása szerint szeptember 1-től országszerte számos vonalon módosul a helyközi autóbuszos menetrend. A menetrendi változások Fejér vármegyét is érintik, ezen felül több megállóhely hivatalos elnevezése is módosul. A Székesfehérvár és Dunaújváros között közlekedő járatok a továbbiakban Székesfehérvár teüzem érintésével közlekednek. Az eddigi, a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon 17 órakor Kalocsáról Székesfehérvárra közlekedő, valamint 12:35-kor Székesfehérvárról Kalocsára közlekedő járatok a továbbiakban a tanév tartalma alatt a hetek első munkanapját megelőző napon közlekednek. További változások a FEOL portálon. Rangos városi elismerésben részesült Csuta Zsolt, cukrászmester, a Csuta cukrász alapítója és tulajdonosa. A szakember megkapta a Csákvárváros díszpolgára kitüntető címet, amely nem csak szakmai pályafutásának, hanem a fiatalok oktatásáért és a helyi közösséget végzett több évtizedes munkájának is szól. Csuta Zsolt 1992-ben mindössze 21 évesen alapította meg cukrászdáját, írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi észak-nyugati szél többfelé élénk lesz. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd a napközben 26-32 fokot mutathat a hőmérő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 24-én, azon a napon, amelyen 1842-ben József Nádor elhelyezte a pest-budai Széchenyi Lánchíd alapkövét, vagy azon a napon, amelyen 1988-ban megszületik az első magyar lombikbébi a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, és azon a napon, amelyen 2026-ban kellemes nyári időnk lesz 26-32 fokkal, sok napsütéssel, itt-ott gomoly felhővel, futó záporral. Most pedig jöjjön egy dal az álmokról. Gabriel és a Dreams folytatja a Best reggelt.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Annak hallatán, hogy egy hét múlva vége a nyári szünetnek, van, aki sírva fakad, és van, aki már alig várja, hogy újból lássa az osztálytársakat. A következő órában tehát biztosan jön Justin Timberlake és a Nox is, és még sokan mások, hogy pontosan ki kiderül egy picit később. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Mindjárt 9 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-gel egy helyen? Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelése.

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Újabb Fejérvár megyei településen azonosították a veszélyes fertőzést. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hatósági ellenőrzés a Grácsalmás területén kimutatták a szőlő legpusztítóbb fitoplazma fertőzését. Az aranyszínű sárgaság miatt zárlati és védelmi övezeteket hoztak létre, kötelező védekezést írtak elő, az igazoltabb fertőzött és láthatóan beteg tűfiket pedig azonnal meg kell semmisíteni. A fertőzés felszámolása és visszaszorítása érdekében a táblákon található szőlőre vonatkozóan, valamint az ingatlantól mért 1 kilométeres sugarú körben, a fertőzött körzetben és az azt követő 3 kilométeres puffer, vagyis védelmi zónában Dunaújváros, Kulcs, Szalk-Szentmárton, Tas, Makád érintett területei azonnali növényegészségügyi zárlatot, kötelező növényegészségügyi, valamint növényvédelmi intézkedést, valamint a rovarvektor elleni kötelező védekezést rendelték el, részletek a FEOL portálon. Szomorú hírt erősített meg a rendőrség, megtalálták annak a férfinak a holttestét, aki augusztus 20-án tűnt el a Dunában, Kulcsnál. A férfit napokon át keresték a folyóban. A férfi fia a part menti sziklába kapaszkodva ki tudott jutni a veszélyes helyzetből, miközben édesapját és nevelőanyját a folyó belseje felé sodort a víz. A férfi megpróbálta a felszínen tartani az úszni nem tudó nőt. Egy arra haladó motorcsónak vezetője végül a nő segítségére sietett és kimentett a vízből. A férfi azonban eközben eltűnt a Dunában. Részletek a Duna Online oldalán. A MÁV csoport tájékoztatása szerint szeptember 1-től országszerte számos vonalon módosul a helyközi autóbuszos menetrend. A menetrendi változások Fejér vármegyét is érintik, ezen felül több megállóhely hivatalos elnevezése is módosul. A Székesfehérvár és Dunaújváros között közlekedő járatok a továbbiakban Székesfehérvár teüzem érintésével közlekednek. Az eddigi, a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon 17 órakor Kalocsáról Székesfehérvárra közlekedő, valamint 12:35-kor Székesfehérvárról Kalocsára közlekedő járatok a továbbiakban a tanév tartalma alatt a hetek első munkanapját megelőző napon közlekednek. További változások a FEOL portálon. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett a Fejér vármegyei emberek is elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is lehet részt venni a közhang.hu oldalon. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi észak-nyugati szél többfelé élénk lesz. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd a napközben 26-32 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hogy repülhetett el ilyen gyorsan a nyár? Tűnődnek kicsik és nagyok, és míg mi ezen tűnődünk, meghallgatjuk, hogy hogyan kezdi a tűnődést. Danny Minogue, I Begin to Wonder, ő indítja az órát, 5 perccel múlt 9, hello, Maxim Levente vagyok, hozom még a Backstreet Boys-t, jön Kelis, az Aqua, a Well Hello és a Duran Duran is.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ha jól emlékszem, a Corvin mozi nagy vásznál láttam a Terminátor 2-t 35 évvel ezelőtt, és most újból megnézhetem én is, és a többi Terminátor rajongó is. Bemutatásának 35. évfordulója alkalmából újra látható lesz egyes magyarországi mozikban a Terminátor 2 4K-s felbontásban és 3D-s verzióban is. A fiús téma után lányos, Barbie Girl, az Aqua folytatja a Best Reggelt. Best
1: FM. Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zené.

Blast FM, a legjobb zenék, miközben persona non grata egy csomó európai országban. A Oroszországban két teltházas koncertet is ad a közeljövőben. Kanye West, ő folytatja a hétfő reggelt, jön a Stronger, ha pedig dugó baleset van valahol az utakon, a közlekedési info is jöhet. 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó hetet kívánok!

Best FM, a legjobb zenék, a kígyó neve Slash. Ez nem egy film címe, hanem egy eddig ismeretlen kígyófajt neveztek el a Guns N' Roses gitárosáról, Slashről. A hüllő tudományos neve Lielaphis Slashy, amely nagyjából annyit tesz, Slash földi kígyója. Mindeközben egy másik legenda a Duran Duran, az új hetet, az új napot, a reggelt, a napfelkeltét dicsőíti. Reach up for the sunrise! Ez a folytatás a legjobb zenék között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A német énekes, dalszerző és alkalmi színés Sass... Na tehát, a német énekes, dalszerző és alkalmi színész Sasha 99-es I Feel Lonely című popslágere biztosan szól a következő órában. És jön a kelemen kabátban is. Pillanatokon belül friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Rögtön 10 óra, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokat fog sütni a nap, esőre továbbra sem kell számítani. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. A cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. A beterjesztés példátlan gyorsasággal, a paksi munkák lezárultával vagy azzal párhuzamosan történik. Borokkal és zenével várja a közönséget a Szent György-hegy matinéja Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését, és új igényeket fogalmazott meg. Tervezetten halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, a létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érdeklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látványátetéseket és tűzzsonglőr bemutatót is kínálnak. Meghalt a Viking időnhajó kapitánya, aki a vád szerint nem segített a hableány áldozatainak. A 2019-es hajóbaleset során az ukrán férfi vezette szállodahajó a hableányt letaroló Viking Sigyn mögött haladt. A vád szerint, bár a kapitány értesült az ütközésről, nem riadóztatta a személyzetet. A férfi a tárgyalás során azzal védekezett, hogy nem látta a vízbe esett embereket. Tévedésből a Sydney Maraton emlékérmeire a müncheni Allianz stadion képe került. A versenyt vasárnap rendezik az ausztráliai városban. Mintegy 40 ezer indulóra számítanak. A hibát azután vették észre, hogy a szervezők bemutatták az érmeket, de az idő rövidsége miatt már nem állt módjukban korrigálni. A tévedésért elnézést kértek. A 40 ezer érmet a célban, a város ikonikus épületénél, az operaháznál adják át a távot teljesítőknek. Menetirányjal szemben haladó autó rohant egy rendőrkocsiba az angliai Middlesbrough közelében. A frontális ütközésben két rendőr és az autóban ülő öt ember életét vesztette. A közelmúltban Írországban is két hasonló eset történt. Akkor a helyi rendőrfőkapitány azt mondta, a fiatalok közösségi médiás lájkokért szándékosan mennek forgalommal szemben az utakon.
0: Legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Újabb Fejér vármegyei településen azonosították a veszélyes fertőzést. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hatósági ellenőrzések Rácsalmás területén kimutatták a szőlő legpusztítóbb fitoplazma fertőzését. Az aranyszínű sárgaság miatt zárlati és védelmi övezeteket hoztak létre, kötelező védekezést írtak elő, az igazoltan fertőzött és láthatóan beteg tűkiket pedig azonnal meg kell semmisíteni. A fertőzés felszámolása és visszaszorítása érdekében a táblákon található szőlőre vonatkozóan, valamint az ingatlantól mért 1 kilométeres sugarú körben, a fertőzött körzetben és az azt követő 3 kilométeres puffer, vagyis védelmi zónában Dunaújváros, Kulcs, Szalk-Szentmárton, Tas, makád érintett területei, azonnali növényegészségügyi zárlatot, kötelező növényegészségügyi, valamint növényvédelmi intézkedést, valamint a rovarvektor elleni kötelező védekezést rendelték el, részletek a FEOL portálon. Szomorú hírt erősített meg a rendőrség, megtalálták annak a férfinak a holttestét, aki augusztus 20-án tűnt el a Dunában, Kulcsnál. A férfit napokon át keresték a folyóban. A férfi fia a part menti sziklába kapaszkodva ki tudott jutni a veszélyes helyzetből, miközben édesapját és nevelőanyját a folyó belseje felé sodort a víz. A férfi megpróbálta a felszínen tartani az úszni nem tudó nőt. Egy arra haladó motorcsónak vezetője végül a nő segítségére sietett és kimentett a vízből. A férfi azonban eközben eltűnt a Dunában. Részletek a Duna Online oldalán. A MÁV csoport tájékoztatása szerint szeptember 1-től országszerte számos vonalon módosul a helyközi autóbuszos menetrend. A menetrendi változások Fejér vármegyét is érintik, ezen felül több megállóhely hivatalos elnevezése is módosul. A Székesfehérvár és Dunaújváros között közlekedő járatok a továbbiakban Székesfehérvár teüzem érintésével közlekednek. Az eddigi, a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon 17 órakor Kalocsáról Székesfehérvárra közlekedő, valamint 12:35-kor Székesfehérvárról Kalocsára közlekedő járatok a továbbiakban a tanév tartalma alatt a hetek első munkanapját megelőző napon közlekednek. További változások a FEOL portálon. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett a Fejér vármegyei emberek is elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is lehet részt venni a közhang.hu oldalon. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi észak-nyugati szél többfelé élénk lesz. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd a napközben 26-32 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A mai hétfőnél már csak a jövő hét kedd lesz utáltabb nap a történelemben, vagy legalábbis a következő egy-két hétben, akkor kezdődik újból a suli, ugye? Általában egyébként a hétfő nem a kedvenc napunk, és nem tudom, hogy van ezzel Eros Ramazzotti, minden esetre a kedvenc napom Il mio giorno preferito címmel az ő dala indítja az órát. 5 perccel múlt 10, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es évek végén, minden az ezredfordulóról szólt, ahogy közeledett 1999 után a 2000-es év, a most következő dal is napvilágot látott, méghozzá pontosan 1999-ben. Jön a Topaz, ők sem maradtak ki a trendből, New Millennium a Besten. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Esleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Korábban kamion és traktor ütközött a 49-es főúton a Csengeri lehajtónál. A főutat ott teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. M6 Budapest felé 172-es jelű, Véménd Palota-Bozsok csomópont felé és lehajtóága aszfaltozás miatt zárva. Aki ennél a csomópontnál kívánt volna felhajtani, annak a kijelölt terelőút szerint Pécs felé kell indulni az autópályán, és a következő 190-es jelű Szajk-Mohács csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

lennék. Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jaffer Jackson, a Michael című életrajzi film főszereplője megerősítette, hogy a film második része a Popikon életének legvitatottabb időszakát, a gyermekbántalmazási vádakat is feldolgozza. A délelőtt utolsó órájában jön majd Jaffer néhai nagybátyja, és énekel Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Tájföldön edzőtáboroznak a sportolók, köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Nem mindennapi helyszínre készül a következő szezon kihívásaira. A DFVR női tízilabda csapata, a Dunaújvárosi Együttes Tájföldön edzőtáborozik, ahol több nemzet csapataival is lehetősége nyílik a közös gyakorlásra. Az edzőtábor egyik legnagyobb előnye, hogy a DFVR játékosai a megszokott hazai ellenfelek helyett eltérő vízilabda kultúrákat képviselő csapatokkal gyakorolhatnak. A dunaújvárosiak kínai, orosz és táj együttesekkel készülnek közösen. A tájföldi edzőtábor így jóval többet jelent egyszerű felkészülésnél. Az együtt töltött idő és a nemzetközi ellenfelek elleni gyakorlás a csapat egységének kialakításában is fontos szerepet játszhat, írja a Duna Online. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27%-ról 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás. Ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy 90 millió forintos támogatási keretet biztosít a civil állatvédő szervezeteknek a közös ügyünk az állatvédelem alapítvány. Egy pályázó legfeljebb 1,5 millió forintot kaphat. A pénzt egyebek mellett műtétekre, gyógyszerekre, ivartalanításra, csipezésre és oltásokra fordíthatják. Azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek 2025-ben is végeztek állatvédelmi munkát. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, amelyben több állat és több kezelés költsége is szerepelhet. A támogatás korábbi, illetve a pályázat után felmerülő egyes költségekre is felhasználható. Holnap a kezdeti napos időszakot követően délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja majd a napsütést. Délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik a csapadék góc. A keleti délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Kora reggel 11 és 19 fok közé hűl a levegő, majd a napközben 24-33 fokot mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Már minden szivattyú működik Pakson. Munkakezdés előtt kell bejelenteni az alkalmi dolgozót, figyelmeztet a NAV. Házak romlott egy szeméthely Gíneában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már 3 blokk teljes teljesítménnyel működik a Paksi atomerőmű 4 blokkjából. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint mind a 8 hűtőszivattyút üzembe helyezték. Az utolsó blokk visszakapcsolása is rendben halad, így az erőmű hamarosan ismét maximális teljesítménnyel termelhet. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról, különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta el rádiónknak a Páti Ferenc, a Fruitfab Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
4: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
3: Sokan még mindig bejelentés nélkül alkalmaznak alkalmi munkásokat, figyelmeztet a NAV. Pedig a dolgozót minden esetben még a munkakezdés előtt kell bejelenteni. Ennek elmulasztásáért alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, és az üzletet is bezárhatják. A bejelentés online, mobil alkalmazással vagy a 185-ös ingyenes telefonszámon is elvégezhető. Júliusban 75 ezer vállalkozás, több mint 285 ezer alkalmi munkavállalót jelentett be. Legalább 30 ember meghalt Guineában, miután egy hulladéklerakó szeméthegye a közeli házak romlott. A fővárosban, Conakry-ban történt katasztrófát az éjszakai heves esőzés okozta. További 22-en megsérültek, közülük 6-an súlyosan. A mentésbe katonákat is bevontak, a területet pedig munkagépekkel kutatják át túlélők után. A hatóságok attól tartanak, hogy tovább emelkedhet a halálos áldozatok száma. Ma sok napsütésre készülhetünk, bár fátyol és gomoly felhők időnként átvonulhatnak fölöttünk. Északon lehet több a felhő, ott néhol jelentéktelen eső vagy zápor is előfordulhat. Délután 26 és 32 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap délnyugat-nyugat felől már komolyabban meghízhatnak a felhők. A Dunántúlon több felé zápor, zivatar is kialakulhat, estétől pedig keletebbre is eshet. Szerdán újra naposabbra fordulhat az idő, csütörtökön pedig már 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben az órában Sheryl Cole, a Soul Searchery, de zenél a 4-es Street, a Bieber's, jön a Dario G, a Destiny's Child, elsőként pedig Kylie Minogue, 5 perccel múlt 11, hello, jó utat, jó munkát, jó hetet kívánok, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: Last FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 1997-ben járunk, amikor is megjelent a brit trió Dario G. Sunshine című dal, amely egy csapásra ismertítette őket. Érdekesség, hogy a brit toplistán csak Elton John Candle in the Wind című dala tudta megakadályozni, hogy az első helyre kerüljenek.
1: Last FM, a legjobb zenék!

0: Best FM-mel legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ma is mixben szólnak, majd 6 és 8 között. A Best FM esti mix műsorának házigazdája 6-kor lép a lemezjátszók mögé. White Boy, majd 7 és 8 között Lauer Krisztián is az ezredforduló Classic House trackjeit játsza. Én pedig még az óra végéig biztosan a Soul Searcher dalát, jön a Can't Get Enough, zenél a 4-es Street, és meghallgathatjuk majd a Totó Afrikáját is Carl Wolftól. Hívható SMS Viber, ha a dugó baleset lenne, 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A stúdióban pedig Majoros Ritával, aki Fergie Big Girls Don't Cry című dalát indítja rögtön a hírek után. Jó étvágyat az ebédhez, én jövök holnap is. Remélem nem leszek egyedül. Maxim Levente vagyok. Hello!
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újabb Fejérvár megyei településen azonosították a veszélyes fertőzést. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nem mindennapi helyszínen készül a következő szezon kihívásaira. A DFVN női tízilabda csapata, a Dunaújvárosi Együttes Tájföldön edzőtáborozik, ahol több nemzet csapataival is lehetősége nyílik a közös gyakorlásra. Az edzőtábor egyik legnagyobb előnye, hogy a DFVN játékosai a megszokott hazai ellenfelek helyett eltérő vízilabda kultúrákat képviselő csapatokkal gyakorolhatnak. A dunaújvárosiak kínai, orosz és táj együttesekkel készülnek közösen. A tájföldi edzőtábor így jóval többet jelent egyszerű felkészülésnél. Az együtt töltött idő és a nemzetközi ellenfelek elleni gyakorlás a csapat egységének kialakításában is fontos szerepet játszhat, írja a Duna Online. Szomorú hírt erősített meg a rendőrség, megtalálták annak a férfinak a holttestét, aki augusztus 20-án tűnt el a Dunában, Kulcsnál. A férfit napokon át keresték a folyóban. A férfi fia a part menti sziklába kapaszkodva ki tudott jutni a veszélyes helyzetből, miközben édesapját és nevelőanyját a folyó belseje felé sodort a víz. A férfi megpróbálta a felszínen tartani az úszni nem tudó nőt. Egy arra haladó motorcsónak vezetője végül a nő segítségére sietett és kimentett a vízből. A férfi azonban eközben eltűnt a Dunában. Részletek a Duna Online oldalán. A MÁV csoport tájékoztatása szerint szeptember 1-től országszerte számos vonalon módosul a helyközi autóbuszos menetrend. A menetrendi változások Fejér vármegyét is érintik, ezen felül több megállóhely hivatalos elnevezése is módosul. A Székesfehérvár és Dunaújváros között közlekedő járatok a továbbiakban Székesfehérvár teüzem érintésével közlekednek. Az eddigi, a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon 17 órakor Kalocsáról Székesfehérvárra közlekedő, valamint 12:35-kor Székesfehérvárról Kalocsára közlekedő járatok a továbbiakban a tanév tartalma alatt a hetek első munkanapját megelőző napon közlekednek. További változások a FEOL portálon. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi észak-nyugati szél többfelé élénk lesz. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd a napközben 26-32 fokot mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Lezuhant egy magyar Gripen szolnoknál. Biztonságosak voltak a vizsgált tanszerek. 14 hónap után bukott le a brazil álgyermek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Lezuhant a magyar honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A pilóta sikeresen katapultált, állapota stabil. Az országos mentőszolgálat közlése szerint megfigyelésre mentő helikopterrel vitték kórházba. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a pilóta még lakott területtől távol honvédségi területre irányította a gépet, így civil létesítményekben sem keletkezett kár. Hogy mi okozta a balesetet, egyelőre nem tudni, a vizsgálat megkezdődött. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóságtól tartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta a rádiónknak Linc Meyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztály vezetője.
4: Magánfőzőként párlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 liter. Jelent.
3: 14 hónapon át gyermeknek adta ki magát egy 37 éves nő Brazíliában. Azt állította, hogy bántalmazás elől menekült, ezért egy család befogadta és saját lányaként gondoskodott róla. A nő gyerekes hangon beszélt, idősebb külsejét pedig hormonkezeléssel magyarázta. Végül kiderült, hogy hamis nevet és életkort használt, amit később be is ismert. A bíróság csalás és hamis személyazonosság miatt szabadságvesztésre ítélte. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma alapvetően a napsütés viheti a főszerepet, de az ég nem maradt teljesen üres, fátyol és gomoly felhők is érkezhetnek. Az északi tájakon időnként vastagabb lehet a felhőzet, arrafelé egy-egy gyenge zápor sem kizárt. Délutára 26 és 32 fok közé melegedhet a levegő. Holnap változékonyabb napra készülhetünk, főként a Dunántúlon záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Úgy tűnik, szerdán már csökkenhet a csapadékhajlam, csütörtökön pedig ismét naposabb, melegebb idő jöhet 29-34 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép hétfőt, igazán kellemes étkezést kívánok mindenkinek a hosszú hétvége után. Remélem, hogy picit zökkenőmentes azért, de én ezzel leszek egész délután, hogy megkönnyítsem a kezdeteket. És a délután kezdetét is. Majoros Rita vagyok, tartsanak velem a következő néhány órában, hallgassunk együtt isteni zenéket. A Five-tól, Segítől, vagy éppen Fergie-től. Big Girls Don't Cry.

Best FM a legjobb zenék, igazán szép délutánt a folytatásban is mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ahogy ígértem, a következő néhány órában isteni zenéket hozok, egy kicsit ráhangolok mindenkit. Hát erre a hosszú hétre, ugye az elmúlt rövid hét és hosszú hétvége után. Remélem, hogy nagy lendülettel érkeztek, én nem annyira, de hogyha hozzám hasonlóan egy kicsit nyomottabban indult ez a mai nap, akkor sincsen semmi gond, mert hogy az isteni zenék a 90-es, 2000-es évekből biztos, hogy felráznak bennünket. Legalábbis ez lesz a dolgok ma délután. Jön Gloria Estefan és a Turn the Beat Around, itt lesz Rihanna, Jay-Z és Chris Brown is, és az Umbrella, most pedig Sophie B. Hawkins és a Right Beside You. Én pedig hamarosan napkérdését hozok, mindenféle információt, úgyhogy szép napot minden.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan ültek autóba, úgyhogy az M3-as autópályán továbbra is figyelni kell, mert Budapest felé terelésképítés zajlik Gyöngyös térségében. A 75-ös és a 68-as kilométerek között torlódásra kell számítani. Önök is látnak ma délután valamit az utakon, valamit tapasztalnak, megköszönöm, hogyha infóként elküldik, vagy felhívnak 0620 55 55 155 a számunk. Utazunk ma is együtt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Wolf Kati énekelt nekünk egy nagyot, ez volt a Lángolj. A folytatásban friss híreket hallgatunk, mert hogy pár perc és egy óra. Utána érkezik majd Bay Alex és a Slepp és Lotfi Begi. És jön majd Adamski is Szillel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Tájföldön edzőtáboroznak a sportolók, köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Nem mindennapi helyszínen készül a következő szezon kihívásaira. A DFVR női tízilabda csapata, a Dunaújvárosi Együttes Tájföldön edzőtáborozik, ahol több nemzet csapataival is lehetősége nyílik a közös gyakorlásra. Az edzőtábor egyik legnagyobb előnye, hogy a DFVR játékosai a megszokott hazai ellenfelek helyett eltérő vízilabda kultúrákat képviselő csapatokkal gyakorolhatnak. A dunaújvárosiak kínai, orosz és táj együttesekkel készülnek közösen. A tájföldi edzőtábor így jóval többet jelent egyszerű felkészülésnél. Az együtt töltött idő és a nemzetközi ellenfelek elleni gyakorlás a csapat egységének kialakításában is fontos szerepet játszhat, írja a Duna Online. A hatósági ellenőrzés a Grácsalmás területén kimutatták a szőlő legpusztítóbb fitoplazma fertőzését. Az aranyszínű sárgaság miatt zárlati és védelmi övezeteket hoztak létre, kötelező védekezést írtak elő, az igazoltan fertőzött és láthatóan beteg tőkiket pedig azonnal meg kell semmisíteni. A fertőzés felszámolása és visszaszorítása érdekében a táblákon található szőlőre vonatkozóan, valamint az ingatlantól mért 1 kilométeres sugarú körben, a fertőzött körzetben és az azt követő 3 kilométeres puffer, vagyis védelmi zónában Dunaújváros, Kulcs, Szalk-Szentmárton, Tas, Makád érintett területei azonnali növényegészségügyi zárlatot, kötelező növényegészségügyi, valamint növényvédelmi intézkedést, valamint a rovarvektor elleni kötelező védekezést rendelték el, részletek a FEOL portálon. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett a Fejérvár megyei emberek is elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is lehet részt venni a közhang.hu oldalon. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi észak-nyugati szél többfelé élénk lesz. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd a napközben 26-32 fokot mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Bérrendezésről is tárgyalhat a kormány. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. Hővédőbe vonatta lóvja Sorompóit a MÁV. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Bérrendezésről, nyugdíjakról és a rendőrség jogköreinek bővítéséről is tárgyalhat a kormány. A kabinet a héten ül össze, majd az országgyűlés is megkezdi munkáját. Puskai Gábor belügyminiszter közölte, több szakmai javaslat már elkészült, mások véglegesítése a következő hetekben várható. Vizsgálják egyebek mellett a szakmai életpályákat, az állomány tehermentesítését, a sportfinanszírozást és a rendőrség hatékonyabb fellépéséhez szükséges törvénymódosításokat. A korábbi feltételezett visszaélésekről az átvilágítások előre haladtával közölnek további részleteket. Ötvár megye 63 településén gyérítik a szúnyogokat a héten. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodabói-Zemplénben földi permetezést végeznek az esti éjszakai órákban. Az aszály miatt a nagyobb szúnyogtenyészőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék azonban kedvezhet az inváziós fajoknak. Ezeknek már a virágalátétekben, hordókban vagy locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
3: Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehalászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halastavak részéről.
2: Hővédőbe vonatta lóvja sorompóit a rendkívüli melegtől a MÁV. Az anyagot azokra a kis épületekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései működnek. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban hibásodhatnak meg a berendezések. Elsőként 50 sorompóházat kezelnek két Budapest környéki vasútvonalon. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma sok napsütésre készülhetünk, bár fátyol és gomoly felhők időnként átvonulhatnak fölöttünk. Északon lehet több a felhő, ott néha jelentéktelen eső vagy zápor is előfordulhat. Délután 26 és 32 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap délnyugat-nyugat felől már komolyabban meghízhatnak a felhők. A Dunántúlon több felé zápor, zivatar is kialakulhat, estétől pedig keletebbre is eshet. Szerdán újra naposabbra fordulhat az idő, csütörtökön pedig már 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy óra után is csak felejthetetlen slágereket ígérhetek. Majora Serita vagyok, szép délutánt kívánok mindenkinek. Jön egy kis Sean Paul hamarosan, ez lesz a Bibi Burnin, de itt lesz majd a Backstreet Boys is, és hát mi mással, mint egy romantikus dallal, As Long As You Love Me. Király Viktor pedig indítja az órát, jön a szóló, én pedig hamarosan a napkérdését is felteszem, maradjanak!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ma délután egy egészen könnyed témát hoztam. Picit visszautazunk a 90-es évekbe. Mik voltak azok a dolgok, amik a 90-es években teljesen természetesek voltak, ma pedig már nagyon hiányoznak az életünkből, vagy az is lehet, hogy a gyerekeink már el sem tudják képzelni, hogy mi is volt akkor. Szóval, hajrá 90-es évek! Szeretek nosztalgiázni azokban az időkben, vagy azokba az időkbe kicsit visszamenni, amikor általános iskolás voltam, alsó tagozatos és a legjobb bulik voltak, 20 forint volt az üdítő, és talán lehet, hogy 15-20 forint volt hasonlóképpen a lángos is. Na de menjünk vissza együtt, és hozzuk vissza azokat az időket, legalábbis pár perc erejéig, vagy egy délután erejéig. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek, és ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy jöhetnek azok a 90-es évek. Mellé pedig zenében is ezt hozom. Érkezik már is 91-ből a Dimples D és a Saka DJ a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat mindenkinek, és figyelem az M3-ason. Budapest felé ugyanis terelésképítés zajlik Gyöngyös térségében. A 75-ös és a 68-as kilométerek között jelen pillanatban is 5 kilométeres a torlódás. Egy kis teherautó ütközött autóval Nyíregyházán a 36-os főúton, a 47-es kilométernél a főút zárva, a forgalmat pedig helyben terelik el. Egy kamion szenvedett balesetet az 51-es főúton Dunaharaszti határában, a 16-os kilométernél a forgalomkorlátozásra kell készülni. 0620 55 55 155, én pedig itt készülök az üzeneteikre. Bármilyen információjuk van az utakról, megköszönöm, ha jelentkeznek vele. Nagyon jó utat, és ma is balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Hooligans és a Királylány. És jön majd a Rázmus is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Tájföldön edzőtáboroznak a sportolók, köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Nem mindennapi helyszínre készül a következő szezon kihívásaira. A DFVN női tízilabda csapata, a Dunaújvárosi Együttes Tájföldön edzőtáborozik, ahol több nemzet csapataival is lehetősége nyílik a közös gyakorlásra. Az edzőtábor egyik legnagyobb előnye, hogy a DFVN játékosai a megszokott hazai ellenfelek helyett eltérő vízilabda kultúrákat képviselő csapatokkal gyakorolhatnak. A dunaújvárosiak kínai, orosz és táj együttesekkel készülnek közösen. A tájföldi edzőtábor így jóval többet jelent egyszerű felkészülésnél. Az együtt töltött idő és a nemzetközi ellenfelek elleni gyakorlás a csapat egységének kialakításában is fontos szerepet játszhat, írja a Duna Online. A MÁV csoport tájékoztatása szerint szeptember 1-től országszerte számos vonalon módosul a helyközi autóbuszos menetrend. A menetrendi változások Fejér vármegyét is érintik, ezen felül több megállóhely hivatalos elnevezése is módosul. A Székesfehérvár és Dunaújváros között közlekedő járatok a továbbiakban Székesfehérvár teljüzem érintésével közlekednek. Az eddigi, a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon 17 órakor Kalocsáról Székesfehérvárra közlekedő, valamint 12:35-kor Székesfehérvárról Kalocsára közlekedő járatok a továbbiakban a tanév tartalma alatt a hetek első munkanapját megelőző napon közlekednek. További változások a FEOL portálon. Rangos városi elismerésben részesült Csuta Zsolt, cukrászmester, a Csuta cukrászda alapítója és tulajdonosa. A szakember megkapta a Csákvárváros díszpolgára kitüntető címet, amely nem csak szakmai pályafutásának, hanem a fiatalok oktatásáért és a helyi közösséget végzett több évtizedes munkájának is szól. Csuta Zsolt 1992-ben mindössze 21 évesen alapította meg cukrászdáját, írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy 90 millió forintos támogatási keretet biztosít a civil állatvédő szervezeteknek a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Egy pályázó legfeljebb 1,5 millió forintot kaphat. A pénzt egyebek mellett műtétekre, gyógyszerekre, ivartalanításra, csipezésre és oltásokra fordíthatják. Azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek 2025-ben is végeztek állatvédelmi munkát. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, amelyben több állat és több kezelés költsége is szerepelhet. A támogatás korábbi, illetve a pályázat után felmerülő egyes költségekre is felhasználható. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi észak-nyugati szél többfelé élénk lesz. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd a napközben 26-32 fokot mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Műszaki hiba okozhatta a gripen balesetet, megtizedelte a gyümölcstermést a szélsőséges idő, fáról zuhant le egy medve Denverben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kecskemétről indult a Szolnok mellett lezuhant Gripen vadászgép. A pilóta sikeresen katapultált, állapota stabil. Először a katonai bázis kórházában vizsgálták meg, majd megfigyelésre mentő helikopterrel szállították tovább. Györfi Mihály szolnoki polgármester közlése szerint műszaki hiba okozhatta a balesetet. A pilóta lakott területtől távol, honvédségi területre irányította a gépet, így civil létesítményekben nem keletkezett kár. A baleset pontos okát vizsgálják. Sokan még mindig bejelentés nélkül alkalmaznak alkalmi munkásokat, figyelmeztet a NAP. Pedig a dolgozót minden esetben még a munkakezdés előtt kell bejelenteni. Ennek elmulasztásáért alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, és az üzletet is bezárhatják. A bejelentés online, mobil alkalmazással vagy a 185-ös ingyenes telefonszámon is elvégezhető. Júliusban 75 ezer vállalkozás, több mint 285 ezer alkalmi munkavállalót jelentett be. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról, különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta el rádiónknak a Páti Ferenc, a FruitFab Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke.
4: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése.
3: Nem sikerült túl elegánsra egy fiatal medve landolása az amerikai Denverben. Az állat egy fán üldögélt, ezért a rendőröket és vadvédelmi szakembereket hívtak hozzá. Miközben megpróbálták megnyugtatni, átesett az ágak között és lezuhant, de szerencsére nem sérült meg. A másfél éves, mintegy 45 kilós medvét később biztonságos helyen szabadon engedték. A szakemberek szerint az aszály és a csökkenő táplálékforrások miatt egyre több medve merészkedik be a kolorádói városokba. Ma alapvetően a napsütés viheti a főszerepet, de az ég nem maradt teljesen üres, fátyol és gomoly felhők is érkezhetnek. Az északi tájakon időnként vastagabb lehet a felhőzet, arrafelé egy-egy gyenge zápor sem kizárt. Délutára 26 és 32 fok közé melegedhet a levegő. Holnap változékonyabb napra készülhetünk, főként a Dunántúlon záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Úgy tűnik, szerdán már csökkenhet a csapadékhajlam, csütörtökön pedig ismét naposabb, melegebb idő jöhet 29-34 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után is igazán isteni slágerek a 90-es évekből, és csak a legjobbak a 2000-es évekből. Én Majoros Rita vagyok, már hozom is a Rasmus dalát, ahogy már beharangoztam én az In the Shadows. Itt lesz majd a Pets and Small is, és a Feel Good, most pedig a Booty Love indítja a Boogie Tonight-tal ezt az órát. Szép délutánt mindenkinek!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Mik azok a 90-es évekből, amik manapság nagyon hiányoznak és nosztalgiával tölt el, hogyha rájuk gondolunk? Azt írja Kata, a videokazetták, és hogy tényleg mindig vissza kellett tekerni. Ez nálunk a családban egy szokás volt, mert ha nem tekerted vissza, akkor tudták legközelebb, hogy te voltál az utolsó, aki megnézte. Évi is írt, a TV újság, hogy leülünk, bekarikázzuk, mit akarunk megnézni a héten, és ha valamit lekésünk, akkor lekéstük, mert hogy nem lehetett felvenni, nem lehetett csak úgy visszanézni. Én ezt nagyon-nagyon szerettem. De jó volt! 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. És például a vasárnap délutáni ilyen matinék, vagy családi vígjátékok, mint az Örömapa, vagy a Jól áll neki a halál, bár mondjuk az inkább 18-as karikás volt annak idején, vagy mondjuk az Elvált nő klubja, a családi vakáció, én imádtam ezeket. Na de jöhetnek még a nosztalgikus gondolatok, mellé pedig a Rasmus és az In the Shadows a Best FM-en.

0: Ezt lefem a legjobb zenék. Sokan vannak az utakon, úgyhogy megjöttem a legfrissebb útinfókkal. Azt kaptam, hogy az M3-oson még mindig fennakadás van, mert hogy Budapest felé terelésépítés zajlik a Gyöngyös térségében, méghozzá a 75-ös és a 68-as kilométerek között legalább 5 kilométeres a torlódás. Balaton-Györökbel területén egy furgon is egy autó ütközött a 71-es főúton a 193-as kilométernél, rendőrök irányítanak. 0620 55 55 155, ez továbbra is az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztroélmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
1: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Újabb Fejérvár megyei településen azonosították a veszélyes fertőzést. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hatósági ellenőrzések Grácsalmás területén kimutatták a szőlő legpusztítóbb fitoplazma fertőzését. Az aranyszínű sárgaság miatt zárlati és védelmi övezeteket hoztak létre. Kötelező védekezést írtak elő, az igazoltabb fertőzött és láthatóan beteg tőkéket pedig azonnal meg kell semmisíteni. A fertőzés felszámolása és visszaszorítása érdekében a táblákon található szőlőre vonatkozóan, valamint az ingatlantól mért 1 kilométeres sugarú körben, a fertőzött körzetben és az azt követő 3 kilométeres puffer, vagyis védelmi zónában Dunaújváros, Kulcs, Szalk-Szentmárton, Tas, Makád érintett területei azonnali növényegészségügyi zárlatot, kötelező növényegészségügyi, valamint növényvédelmi intézkedést, valamint a rovarvektor elleni kötelező védekezést rendelték el. Részletek a FEOL portálon. Szomorú hírt erősített meg a rendőrség, megtalálták annak a férfinak a holttestét, aki augusztus 20-án tűnt el a Dunában, Kulcsnál. A férfit napokon át keresték a folyóban. A férfi fia a part menti sziklába kapaszkodva ki tudott jutni a veszélyes helyzetből, miközben édesapját és nevelőanyját a folyó belseje felé sodort a víz. A férfi megpróbálta a felszínen tartani az úszni nem tudó nőt. Egy arra haladó motorcsónak vezetője végül a nő segítségére sietett és kimentett a vízből. A férfi azonban eközben eltűnt a Dunában. Részletek a Duna Online oldalán. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságol az adóhatóság. A cél, hogy a vállalkozások a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban a Fejér vármegyeiek is megnézhetik, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami, civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Holnap a kezdeti napos időszakot követően délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja majd a napsütést. Délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik a csapadék góc. A keleti délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Kora reggel 11 és 19 fok közé hűl a levegő, majd a napközben 24-33 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello mindenkinek, nagyon-nagyon szép hétfő délutánt itt Dunaújvárosban és a térségben. A mikrofonnál Hársfolyi Istvánt hallják, és a következő 3 órában jönnek a kedvencek, a legjobb dalok itt a Best FM-en. Nem sokára velünk lesz Britney Spears és a Toxic, jön majd Robbie Williams a Let Me Entertain You, most pedig Neo indít, ez már is a Sexy Love.
0: 93.1 Best FM.

93.1 egy Best FM a legjobb zenékkel, így Dunajvárosban és a térségben. Augusztus 24-e hétfő van, ma a Bertalanok a névnaposaink, nekik boldogat, mellettük persze minden ünneplőnek sok boldogságot itt Dunajvárosban. Amúgy a név az aramaeus görög latin eredetű bibliai név, jelentése pedig Ptolemaiosz fia. Ünnepelnek még ma az Albertek, Alizek, Taksonyok, Alberták és Alíciák is, úgyhogy nekik is boldogat. Nézzük, mit ír már a kalendárium. 38 éve, 1988-ban a mai napon született meg az első magyar lombik bébi. 79 éve ezen a napon látta meg a napvilágot Paulo Coelho, brazil író, filozófus, az ENSZ békának követe volt ő. 63 éve ezen a napon Stevie Wonder volt az első pop-rock történetében, aki egyszerre szerepelt a kislemezlista és az albumlista csúcsán 1963-ban. A mai napon 81 éve született Ken Hensley énekes és billentyűs, a Uriah Heep zenekartagja. 78 éve született Lyonban Jean-Michel Jarre francia szintetizátoros és zeneszerző. 38 éves lett ma Rupert Green, angol színész, aki Ron Weasley szerepét játszotta a Harry Potter filmekben. Szintén 37 éve, 1989-ben mutattak be először Magyarországon James Bond filmet. És 37 éves lett Csipes Tamara, kétszeres olimpiai bajnok, világ és Európa bajnok kajakozónk. Hát boldog szülinapot neki is. Itt a folytatásban pedig megyünk már is tovább a legjobb zenék között. Jön Britney Spears és a Toxic.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 93.1-en nézzünk körül az utakon. Autósok úton lévők, tehát figyelem, óvatosan Dunaújváros mellett a 61-esen a 0-1-es kilométerkő között jelenleg sávlezárás mellett dolgoznak. Dunaújváros belterületén is számíthatunk útkarbantartásra 6-oson. A 82-es és a 110-es kilométerkő között mindkét irányban útszűkület mellett lehet csak haladni. Munkálatok most a Mezőfalvas-Sárbogárd összekötőn és a 3-as és 12-es kilométerkő között. A Dunaújváros Mezőfalvas-Sárbogárd összekötőn szintén dolgoznak. Itt útkarbantartási munkák miatt lehet a 15-ös és a 25-ös kilométerkő között útszűkület. Dolgoznak a Simontornya Szabadbattyán összekötőn a 10-es 17-es kilométerkő között, és munkálatok a Duna másik oldalán Dunabecsénél a Dunabecse hajóállomáshoz vezető úton a 0-as 1-es kilométerkő között, de ugyanitt a 0-as kilométerkőnél közműépítés miatt egy kicsit hosszabb ideig is lehet fennakadás. Jó utat, balesetmentes közlekedést egyébként bármerre is autózzanak. Itt na a Besten pedig megyünk tovább a legjobb dalok között. A Spice Girls érkezik, ez már is a Viva Forever.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újra érkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szeresd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sokat fog sütni a nap, esőre továbbra sem kell számítani. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Dunaszentbenedeken szolgáló honvédek számára kéri a helyszíni palack visszaváltás megszervezését a MOHU-tól a Honvédelmi Minisztérium. A katonák a rengeteg civil adománynak köszönhetően több ezer visszaváltató PET palackot halmoztak fel, ezek visszaváltására és elszállítására azonban az állomány tagjainak már nincs kapacitása. Arra kérték a hulladék koncesziós társaságot, hogy vegye ki a részét az összefogásból és biztosítsa a gyors helyi visszaváltást. A katonák a befolyó összeget teljes egészében jótékonyság célra ajánlják fel. Csütörtökön kezdődik az Inota Fesztivál, az ország egyetlen ipari területen megvalósuló kulturális eseménye. Három napon át zenei programokkal, progresszív kulturális eseményekkel és fényművészeti kiállítással várják az érdeklődőket. A Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál megvalósuló fesztivált negyedik éve rendezik meg. Csonterekjéket kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített erekjéit Tóth Pál Tamás hagyatékából ajándékozták gyermekei a közösségnek. A Cseh-főváros és környékének magyarsága augusztusban hagyományosan a Szent Henrik és Kunigunda templomban emlékezik meg Szent Istvánról. Tervezetten halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, a létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. A cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. A beterjesztés példátlan gyorsasággal, a paksi munkák lezárultával vagy azzal párhuzamosan történik. Borokkal és zenével várja a közönséget a Szent György hegy matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Menetirányjal szemben haladó autó rohant egy rendőrkocsiba az angliai Middlesbrough közelében. A frontális ütközésben két rendőr és az autóban ülő öt ember életét vesztette. A közelmúltban Írországban is két hasonló eset történt. Akkor a helyi rendőrfőkapitány azt mondta, a fiatalok közösségi médiás lájkokért szándékosan mennek forgalommal szemben az utakon. Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északias szél helyenként megélénkül, a friss reggelt követően délután általában 27-32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon szép hétfő délután mindenkinek Dunaújvárosban és a környéken. A mikrofonnál Hárspai Istvánt hallják ezúttal is, és hát ebben az órában is szólnak a kedvencek a Besten. DJ Jazzy Jeff és a Fresh Prince jön majd a Summertime-al, itt lesz velünk nem sokára Mighty Mafia és a mellettem. Kelly Clarkson pedig indít már is, ez a Since You Begun.
0: 93.1 Best.

ez a 93.1 Best FM a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. Nézzük, hogy a következő napokban milyen időjárásra is számíthatunk. Nagyon úgy tűnik, hogy holnap a kezdeti napos időt követően napközben hát délnyugat felől egyre több felé megjelennek majd a felhők, és a Dunántúlon és a középső tájakon, így Dunaújvárosban is záporok, zivatarok azért kialakulhatnak. Estére szépen kelet felé tolódik a csapadék, a keleti délkeleti szél több felé feltámad, itt ott erős is lesz. Kora reggel nálunk is Dunaújvárosban 11 és 19 fok közötti értéket mérünk, napközben pedig 24 és 33 fok közé melegszik majd a levegő, a legalacsonyabb érték délnyugaton lesz majd. Szerdára viradóra a Dunántúlon, valamint a Dunatisza köze déli felén többfelé pár a köd réteg felhő képződik, napközben változóan felhős napos időnk lesz, elszórtan alakul ki futózápor, zivatar, keleten észak-keleten lesz majd élénk a szél, itt nálunk talán ez nem befolyásol semmit, a friss hajnalt követően pedig egyre melegebb lesz, 27 és 33 fok közötti értéket mérünk, csütörtökön sem lesz más sok napsütésre számíthatunk. Kezdetben még azért egy-egy futózápor kialakulhat, de leginkább észak-keleten, máshol nem lesz csapadék, erős széllökésekre azért készülhetünk. Sokfelé visszatér a kánikula, 29 és 35 fok közötti értékkel, és ez egyébként kitart át pénteken, szombaton vasárnapja egy csapadék és pár fokos lehűlés újra. Majd meglátjuk, hogyan alakul. Az biztos, hogy itt a Weston a legjobb zenék szólnak. Artful Dodger és Romina Johnson kettőse jön. Ez a Moving Too Fast.

93.1 Best FM a legjobb zenékkel itt Dunaújvárosban és a térségben. Folytatódott az Interciza Múzeum leletmentése az alacsony vízállás miatt különleges régészeti emlékeket produkáló Dunából. A napokban újabb különleges kőemlékek bukkantak a felszínre. Legutóbb például egy szenzációs szoborlelet kerülhetett a múzeumba. Ahogy arról már olvashattak többen is a dunaújváros.com-on, az extrém alacsony dunai vízállás különleges hozadéka, hogy régészeti szempontból ritka emlékek is felszínre kerülnek a mederből. A napokban újabb sikeres találatokról számolt be dr. Szabó Antal Tibor, az Interciza Múzeum régész múzeológusa. Az első új lelet egy szép sírkőtöredék volt múlt héten. Az intézményt Víg András dunaújvárosi lakos értesítette a Duna egykori medrében található leletről. A római sírkőtöredékének különlegessége, hogy az oldalfal mentén látható indadíszítés körül még az egykori zöld festésnyomai is megmaradtak. Az elhunyt kiléte nem derült ki teljes pontossággal, annyi azonban megállapítható, hogy a sírkövet egy Marcus Aurelius nevű személy állította magának és talán családjának. A folytatás nem mindennapi. A régészi összegzés szerint az utóbbi pár hétben rengeteg római és középkori kőtöredék került be az Interciza Múzeumban, hála az intézmény munkatársai mellett a helyi közösség összefogásának is, hiszen a rengeteg információt és segítséget kaptak a helyi lakosoktól és más érdeklődőktől is. A legutóbbi lelet azonban minden képzeletet felülmúl, hiszen egy szinte teljesen épp szobor került elő a Duna medréből. Az előkerülésért külön köszönet illeti a Dunai Ipari Búvár Kft-t, illetve név szerint Balázs Zoltánt, Kilik Gergőt és Bálint Norbertet, akiknek a terület nehezen merülhető részén végzett kutatása során került elő a szobor. Mivel a lelet több száz kilogramm súlyú volt, kiemeléséhez már plusz segítségre volt szükség, amit Orosz Csabától és a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaitól kaptak meg. Mindenről bővebben tehát a dunaújváros.com-on. Itt a folytatásban pedig megyünk tovább a legjobb zenékkel, Justin Timberlake-kel szól a Like I Love You. Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megvan.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-gel
2: egy helyen?
1: Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapd le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
3: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Dunaújvárosban a Pannon kert 1 szám alatt. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Sokat fog sütni a nap, esőre továbbra sem kell számítani. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Média hírei következnek.
6: A most gázveszélyeire figyelmeztet a szociális és családügyi miniszter. A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy a most terjedése során felszabaduló széndioxid oxigén hiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csaknem 90 ezer embert szólítottak fel otthon elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában. A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt egyre nagyobb területen kellett beavatkozni. Egyelőre nem tudják körbehatárolni a lángokat. Az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is volt halálos áldozat, többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben.
5: Tervezetten halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, a létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. A cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. A beterjesztés példátlan gyorsasággal, a paksi munkák lezárultával vagy azzal párhuzamosan történik. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érdeklődőknek emellett játékos, ismeretterjesztő programokat, esti látványetetéseket és tűzzsonglőr bemutatót is kínálnak. Meghalt a Viking Idun hajó kapitánya, aki a vád szerint nem segített a hableány áldozatainak. A 2019-es hajóbaleset során az ukrán férfi vezette szállodahajó a hableányt letaroló Viking Sigyn mögött haladt. A vád szerint, bár a kapitány értesült az ütközésről, nem riadóztatta a személyzetet. A férfi a tárgyalás során azzal védekezett, hogy nem látta a vízbe esett embereket. Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi a szél helyenként megélénkül, a friss reggelt követően délután általában 27-32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
7: Újabb Fejérvár megyei településen azonosították a veszélyes fertőzést. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. A hatósági ellenőrzés a Grácsalmás területén kimutatták a szőlő legpusztítóbb fitoplazma fertőzését. Az aranyszínű sárgaság miatt zárlati és védelmi övezeteket hoztak létre, kötelező védekezést írtak elő, az igazoltabb fertőzött és láthatóan beteg tűkiket pedig azonnal meg kell semmisíteni. A fertőzés felszámolása és visszaszorítása érdekében a táblákon található szőlőre vonatkozóan, valamint az ingatlantól mért 1 kilométeres sugarú körben a fertőzött körzetben és az azt követő 3 kilométeres puffer, vagyis védelmi zónában Dunaújváros, Kulcs, Szalk-Szentmárton, Tas, Makád érintett területei azonnali növényegészségügyi zárlatot, kötelező növényegészségügyi, valamint növényvédelmi intézkedést, valamint a rovarvektor elleni kötelező védekezést rendelték el, részletek a FEOL portálon. Szomorú hírt erősített meg a rendőrség, megtalálták annak a férfinak a holttestét, aki augusztus 20-án tűnt el a Dunában, Kulcsnál. A férfit napokon át keresték a folyóban. A férfi fia a part menti sziklába kapaszkodva ki tudott jutni a veszélyes helyzetből, miközben édesapját és nevelőanyját a folyó belseje felé sodort a víz. A férfi megpróbálta a felszínen tartani az úszni nem tudó nőt. Egy arra haladó motorcsónak vezetője végül a nő segítségére sietett és kimentett a vízből. A férfi azonban eközben eltűnt a Dunában. Részletek a Duna Online oldalán. A MÁV csoport tájékoztatása szerint szeptember 1-től országszerte számos vonalon módosul a helyközi autóbuszos menetrend. A menetrendi változások Fejér vármegyét is érintik, ezen felül több megállóhely hivatalos elnevezése is módosul. A Székesfehérvár és Dunaújváros között közlekedő járatok a továbbiakban Székesfehérvár teüzem érintésével közlekednek. Az eddigi, a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon 17 órakor Kalocsáról Székesfehérvárra közlekedő, valamint 12.35-kor Székesfehérvárról Kalocsára közlekedő járatok a továbbiakban a tanév tartalma alatt a hetek első munkanapját megelőző napon közlekednek. További változások a FEOL portálon. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett a Fejér vármegyei emberek is elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is lehet részt venni a közhang.hu oldalon. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi észak-nyugati szél többfelé élénk lesz. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd a napközben 26-32 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello mindenkinek, szép hétfő délutánt, és persze lassan-lassan már estét itt Dunaújvárosban és a térségben, a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják ebben az órában is, és pakolgatom egymás után a legjobb dalokat. Hamarosan a Black Eyed Peas-zel jön a Pump It, Manu Chao is jön a Bongo Bongal, a sort pedig a Madhouse kezdi azonnal, ez Like a Prayer.
0: 93.1 Best FM.

0: Esport. Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 93.1-en nézzünk körül ismét az utakon. Autósok úton lévők óvatosan, jelenleg az Adon Kálóz összekötőn. A 15 és 17-es kilométer kő között aszfaltoznak a hónap végéig. Mindkét irányban itt útszűkületre kell számítanunk. Munkálatok jelenleg a Solti bekötő úton a 0-as kilométer kőnél. Arrafelé is óvatosan vezessünk, de dolgoznak jelenleg is az 52-esen több helyen, pontosan egyébként a 34 és 51-es kilométer kő között. December elejéig ott félpályás lezárásokra is készülhetünk. Solt és Fülöp szállás között fokozottan kell figyelnünk, ha arra felé autózunk. Dolgoznak ezúttal is még mindig a Mezőfalva-Sárbogárd összekötőn a 3-as 12-es kilométerkő között, és a Dunaújváros Mezőfalva-Sárbogárd összekötőn sem más a helyzet. A 15 és 25-ös kilométerkő között mindkét irányban útszűkületre kell és lehet számítani. Jó utat, balesetmentes közlekedés, bárhol is autózzanak. Itt a Besten pedig a folytatásban megyünk tovább a Black Eyed Peas-zel.

93.1 Best FM a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. Az utak állapota egész Magyarországon komoly kihívást jelent, Dunaújvárosban pedig az önkormányzat saját forrásból is jelentős összegeket fordít a közlekedési infrastruktúra javítására. Új aszfalt újrahasznosító gép segíti a kátyúzást, parkolók és járdák épülnek, valamint a közlekedés biztonságot szolgáló fejlesztések is zajlanak, írja a dunaújváros.hu. Az utak minőségének javítása nem csak Dunaújvárosban, hanem az egész országban megoldandó feladat. Jogos igény, hogy minél több helyen új, jó minőségi utak álljanak a közlekedők rendelkezésére. Ez azonban jelenleg elsősorban a pályázati forrásokra van szükség. Mindeközben az önkormányzat saját forrásból is folyamatosan jelentős összegeket fordít olyan feladatokra, amelyek a biztonságos és élhető városi közlekedés alapvető feltételei. Mezei Zsolt városüzemeltetési alpolgármester tájékoztatása szerint a város több mint 25 millió forintért egy új aszfalt újrahasznosító gépet vásárolt. A berendezés nagy segítséget jelent a kátyúk javításában, ráadásul nem csak egy adott időszakban, hanem télen és nyáron egyaránt használható. Az új gép óránként akár 7 tonna aszfalt előállítására képes, miközben a korábban használt berendezés kapacitása 4 tonna volt óránként. Ez jelentősen növeli a város saját kátyúzási kapacitását. A város üzemeltetése mellett több jelentős beruházáson is dolgozik, mint egy 130 millió forintból új parkolók épülnek a kórház mellett, míg közel 100 millió forintot fordítanak járdafelújításokra, többek között a Baracsi úton és a Szabadság úton. A közlekedés biztonság javítását szolgálja a Városháza tér jelzőlámpáinak teljes cseréje is, amelyre mintegy 30 millió forintot fordított az önkormányzat. Emellett több millió forintból folyamatosan zajlik az útburkolati jelek és a gyalogátkelő helyek, vagyis a zebrák újrafestése is. Ezek a tételek önmagukban is közel 300 millió forintos ráfordítást jelentenek. Részletek mindenről a dunaújváros.hu-n. Itt a folytatásban pedig a Nelly Furtado, a legjobb zenék között ez az I'm Like a Bird a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Újabb Fejérvár megyei településen azonosították a veszélyes fertőzést. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hatósági ellenőrzések Grácsalmás területén kimutatták a szőlő legpusztítóbb fitoplazma fertőzését. Az aranyszínű sárgaság miatt zárlati és védelmi övezeteket hoztak létre. Kötelező védekezést írtak elő, az igazoltabb fertőzött és láthatóan beteg tűkiket pedig azonnal meg kell semmisíteni. A fertőzés felszámolása és visszaszorítása érdekében a táblákon található szőlőre vonatkozóan, valamint az ingatlantól mért 1 kilométeres sugarú körben, a fertőzött körzetben és az azt követő 3 kilométeres puffer, vagyis védelmi zónában Dunaújváros, Kulcs, Szalk-Szentmárton, Tas, Makád érintett területei azonnali növényegészségügyi zárlatot, kötelező növényegészségügyi, valamint növényvédelmi intézkedést, valamint a rovarvektor elleni kötelező védekezést rendelték el. Részletek a FEOL portálon. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Ezerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27%-ról 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás. Ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett a Fejérvár megyei emberek is elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is lehet részt venni a közhang.hu oldalon. A Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejérvár megyében is emlékeztet arra, hogy jövedéki adó mentesen is csak előzetes adóhatósági bejelentéssel lehet párlatot főzni, és a kedvezményes mennyiség kizárólag saját gyümölcsből előállított párlatra vonatkozik. Magánfőzőként egy háztartás évente legfeljebb 86 liter párlatot készíthet adómentesen. Fontos, hogy ez a mennyiség háztartásonként értendő, tehát ha ugyanabban a háztartásban többen is foglalkoznak párlatfőzéssel, a 86 litert nem lehet személyenként összeadni. Holnap a kezdeti napos időszakot követően délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja majd a napsütést. Délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik a csapadék góc. A keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Kora reggel 11 és 19 fok közé hűl a levegő, majd a napközben 24-33 fokot mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Gyakorlat közben érte baleset a Gripent, szennyezett olívaolaj kerül le a polcokról, AI-jal segítik az erdőtüzek elleni harcot a szomszédban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Vizsgálják, hogy mi okozta a szolnoki Gripen balesetet. A vadászgép egy másik repülővel párban éppen gyakorlatozott, szimulált légi harcot vívtak egymással. A feladat végén hibajelzésért

0: érkezett a vezérgép fedélzetéről, emiatt landolni kellett a Gripennel, a leszállást követően pedig katapultált a pilóta. Amíg ki nem derül, mi okozta a katasztrófát, felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését, a szolgálati feladataikat a készenléti gépek látják el. A honvédelmi miniszter közölte, Svédországból is érkeznek szakértők, hogy segítsék a vizsgálatokat. Ruszin Szendi Romulus közölte, a pilóták és a tűzoltók felkészültségének köszönhető, hogy nem lett nagyobb baj. Műtétre szorul a balesetet szenvedett Gripen pilótája. A tiszt katapultált, miután letette a vadászgépet. Az Észak-Pesti Centrum Kórház közlése szerint jól van a pilóta, de a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, ezért meg kell műteni. A beavatkozást várhatóan holnap végzik el. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a polcokról a forgalmazó. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy az érintett Olitalia és Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű törköly olívaolajakban határértéket meghaladó ásványolaj szennyezettséget mértek. Az egészségre káros anyag feltehetően gépek kenőanyagaiból, feldolgozás során vagy csomagoló anyagokból kerülhetett a termékbe. Azt kérik, hogy az érintett ételeket ne fogyasszák el. Ötvár megye 63 településen gyérítik a szúnyogokat a héten. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodabaúj-Zemplénben földi permetezést végeznek az esti éjszakai órákban. Az aszály miatt nagyobb szúnyogtenyészőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék viszont kedvezhet az inváziós fajoknak. Ezeknek már a virágalátétekben, hordókban vagy a locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. Mesterséges intelligenciával működő kamerákat vetnek be az erdőtüzek ellen Horvátországban. A tűz korai észlelését segíti a rendszer. Most 50 új kamerát szereltek fel 25 helyszínen, főképp természetvédelmi területeken. Nagy rész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Fly me to the sun. Good vibrations, everyone. Fly me to the sun. Good vibrations, everyone.

0: Nagyon régen volt valami olyasmi műsor valamelyik közszolgálati rádiócsatornán, hogy klasszikusok délidőben. Hát nem, a klasszikusok mindig este 6-kor jönnek. Mindegy, hogy funkiról, dance-ről, vagy éppen hip-hopról és R&B-ről van szó. Hétfőnként a house klasszikusokból válogatunk. Úgyhogy eljött a Classic House 120 percének ideje. 6-től 7-ig én White Boy, 7-től hétfői Resident Sugarlower Krisztián a lemezjátszók mögött. Indul a Nightshift.
1: Best FM. A legjobb zenék. Mixben.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Gondolom a nyári szünet miatt van, hogy mindenki nagyon ráér, és mindenki tudja végtelenítve hallgatni a mixeimet a Mixcloud profilomon, aminek egyrészt nagyon örülök, másrészt hát csak magamnak csinálom a bajt, ugye, mert mindig azt mondom, hogy ha mindegyik mixen van 100 meghallgatás, akkor jön a következő 5-ös adag, és az 1-2 héttel ezelőtt feltöltött 5-ös adag mindegyiken már van bőven 100, sőt van, amint 200-300 meghallgatás is, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm egyrészt, másrészt akkor megint nálam patog a labda, rajta van a sor, hogy megint 5-öt feltöltsek. Amíg ezt megcsinálom, addig ezt az oda feltöltött 155-öt még pörgessétek, hallgassátok bátran, mixcloud.com/DJ Whiteboy, a mixek mellett pedig természetesen ott vannak a tracklisták is.

A Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Nightshift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Nightshift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620-55-55-155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül.

Ott, úgyhogy egy picike szünet, Klauer Krisztiánnal miközben helyet cserélünk, és aztán még egy órán keresztül, ha már ennél a színházos hasonlatnál maradtunk, akkor a színpadra hozzuk a legnagyobb klubhimnuszokat. Szóval House Classic még egy órán keresztül 7-től 8-ig, köszönhetően hétfői rezidensünknek, Klauer Krisztiánnak. Nem sokára innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Tájföldön edzőtáboroznak a sportolók, köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Nem mindennapi helyszínen készül a következő szezon kihívásaira. A DFVN női tízilabda csapata, a Dunaújvárosi Együttes Tájföldön edzőtáborozik, ahol több nemzet csapataival is lehetősége nyílik a közös gyakorlásra. Az edzőtábor egyik legnagyobb előnye, hogy a DFVN játékosai a megszokott hazai ellenfelek helyett eltérő vízilabda kultúrákat képviselő csapatokkal gyakorolhatnak. A dunaújvárosiak kínai, orosz és táj együttesekkel készülnek közösen. A tájföldi edzőtábor így jóval többet jelent egyszerű felkészülésnél. Az együtt töltött idő és a nemzetközi ellenfelek elleni gyakorlás a csapat egységének kialakításában is fontos szerepet játszhat, írja a Duna Online. A MÁV csoport tájékoztatása szerint szeptember 1-től országszerte számos vonalon módosul a helyközi autóbuszos menetrend. A menetrendi változások Fejér vármegyét is érintik, ezen felül több megállóhely hivatalos elnevezése is módosul. A Székesfehérvár és a Dunaújváros között közlekedő járatok a továbbiakban Székesfehérvár teüzem érintésével közlekednek. Az eddigi, a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon 17 órakor Kalocsáról

0: Székesfehérvárra közlekedő, valamint 12:35-kor Székesfehérvárról Kalocsára közlekedő járatok, a továbbiakban a tanév tartalma alatt a hetek első munkanapját megelőző napon közlekednek. További változások a FEOL portálon. Rangos városi elismerésben részesült Csuta Zsolt, cukrászmester, a Csuta cukrászda alapítója és tulajdonosa. A szakember megkapta a Csákvárváros díszpolgára kitüntető címet, amely nem csak szakmai pályafutásának, hanem a fiatalok oktatásáért és a helyi közösséget végzett több évtizedes munkájának is szól. Csuta Zsolt 1992-ben mindössze 21 évesen alapította meg cukrászdáját, írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy 90 millió forintos támogatási keretet biztosít a civil állatvédő szervezeteknek a Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány. Egy pályázó legfeljebb 1,5 millió forintot kaphat. A pénzt egyebek mellett műtétekre, gyógyszerekre, ivartalanításra, csipezésre és oltásokra fordíthatják. Azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek 2025-ben is végeztek állatvédelmi munkát. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, amelyben több állat és több kezelés költsége is szerepelhet. A támogatás korábbi, illetve a pályázat után felmerülő egyes költségekre is felhasználható. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi észak-nyugati szél többfelé élénk lesz. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd a napközben 26-32 fokot mutathat a hőmérő.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Vizsgálják a szolnoki Gripen baleset okát. Komoly büntetés lehet, ha nem jelentik be az alkalmi munkavállalót. Erőszakosabbak a műkincsrablók. Villányi Eszter vagyok. Vizsgálják, hogy mi okozta a szolnoki Gripen balesetet. A vadászgép egy másik repülővel párban éppen gyakorlatozott, szimulált légiharcot vívtak egymással. A feladat végén hibajelzés érkezett a vezérgép fedélzetéről, emiatt landolnia kellett a pilótának, majd katapultált. A manőver során gerincsérülést szenvedett, műteni kell, de az állapota stabil, közölte az Észak-Pesti Centrum Kórház. Amíg ki nem derül, mi okozta a katasztrófát, felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését, a szolgálati feladataikat a készenléti gépek ellátják. Kétnapos rendkívüli ülés tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők csütörtökön a média tanács vezetőit jelölő bizottság létrehozásáról dönthetnek, majd szakképzési és igazságügyi törvénymódosításokat vitathatnak meg. Pénteken titkos szavazással választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Az augusztus utolsó napjára tervezett újabb rendkívüli ülés várhatóan elmarad. Akár 2 millió forintos bírság is lehet belőle, ha nem jelenti be a munkáltató az alkalmi munkavállalót. A NAV szerint még az üzletet is bezárhatják ilyen esetben. Arra figyelmeztet a hivatal, hogy még a munkavégzés előtt be kell jelenteni a dolgozót. Ezt akár online, mobilappal vagy a 185-ös ingyenes számon is megtehetik. Ennek ellenére még mindig sokan elmulasztják a bejelentést. Júliusban egyébként 75 ezer vállalkozás több mint 285 ezer alkalmi munkavállalót jelentett be. Erőszakosabbá váltak a műkincsrablók Európában. Az Európol jelentése szerint pörölyt, robbanóanyagot és lőfegyvert is gyakrabban használnak a múzeumfosztogatók. A hagyományos elkövetők mellett már olyanok is vannak, akik a közösségi médiában toboroznak alkalmi tolvajokat. A célpontok leginkább nemes fémekből és drága kövekből készült, könnyen értékesíthető tárgyak. Összeütközött két kisrepülő Alsó-Ausztriában, mindkét gép lezuhant és kigyulladt, a pilóták életüket vesztették. A repülőkön feltehetően más nem tartózkodott. A baleset egy polgári reptér közelében történt, de egyelőre nem tudni, hogyan kerülhetett egymás útjába a két gép. A hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit. Majdrészt derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcs.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

It's you I want. It's you I want. It's you I want. It's you I want.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első fele. Nem talált bajt a fogyasztóvédelem a vizsgált tanszereknél. Hővédelmet kapnak a sorompók. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma kapják meg a rászoruló családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás első felét. Az 50 000 forintot a családi pótléktól külön utalja vagy kézbesíti a Magyar Államkincstár. A támogatás több mint 400 000 gyermeket érint, és a már meglévő nyilvántartások alapján automatikusan jár, ezért külön kérelmet nem kell benyújtani. A második ugyancsak 50 000 forintos részletet novemberben iskoláztatásra fordítható utalványként kapják meg a jogosultak. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság tolltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Hővédőbe vonatta lóvja sorompóit a rendkívüli melegtől a MÁV. Az anyagot azokra a kis épületekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései működnek. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal is csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban hibásodnak meg a berendezések. Elsőként 50 sorompóházat kezelnek két Budapest környéki vasútvonalon. Letartóztatták a balatoni ámokfutót. A férfi kábítószer hatása alatt menekült, miután egy motoros rendőr igazoltatta Tihanynál augusztus 20-án. Meg annyi közlekedési szabályt szegett meg, kerékpárúton közlekedett, a tilos jelzés ellenére áthajtott a vasúti kereszteződésen. Neki ment egy rendőrautónak, és a gyalogos rendőrök felé vette az irányt, egyiküket el is sodorta. Még lövéseket is leadott a hatóság a kocsi kerekeire, végül aztán Balatonfüreden egy villanyoszlop állította meg a férfit. Mesterséges intelligenciával működő kamerákat vetnek be az erdőtüzek ellen Horvátországban. A tűz korai észlelését segíti a rendszer. Most 50 új kamerát szereltek fel 25 helyszínen, főképp természetvédelmi területeken. Nagy rész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Night Shift.
1: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól
0: a Best FM-en.
2: Gyere, értem a város részek, egy érzés bennem, kések a télez.

Best FM a legjobb zenék, tessék csillagokat bámulni, amíg lehet. Ma este még lehet, holnaptól aztán felhő, reggel is és este is, ameddig a szem ellát. Hát a felhőktől nem nagyon fogunk ellátni túlságosan messzire. Mi most nem nézni, hanem hallgatni fogjuk a csillagokat, köszönhetően a szénpérednek. Jön a Stars itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Műteni kell a Gripen pilótáját. 60-nál több településen írtják a vérszívókat. Olívaolajaknál talált hibát a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Gyakorlat közben történt a szolnoki Gripen baleset. A vadászgép egy másik repülőgéppel szimulált légi harcot vívott éppen, amikor hibajelzést kapott. Ezért megkezdte a landolást, a leszállás után a pilóta katapultált. A fedélzeten rakéta és gépágyú lőszer is volt, a pilóta felkészültségének és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj, mondta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Amíg ki nem derül, mi okozta a katasztrófát, felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését, addig a készenléti gépek látják el szolgálati feladataikat. A pilótát meg kell műteni, az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház közölte, hogy gerincsérülést szenvedett a tiszt, de az állapota jó. A beavatkozást várhatóan holnap végzik el. Öt vármegye 63 településen gyérítik a szúnyogokat a héten. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodabaúj-Zemplénben földi permetezést végeznek az esti éjszakai órákban. Az aszály miatt nagyobb szúnyogtenyészőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék viszont kedvezhet az inváziós fajoknak. Ezeknek már a virágalátétekben, hordókban vagy a locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a polcokról a forgalmazó. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy az érintett Olitalia és Noi Voi márkájú 5 literes kiszerelésű törköly olívaolajakban határértéket meghaladó ásványolaj szennyezettséget mértek. Az egészségre káros anyag feltehetően gépek kenőanyagaiból, feldolgozás során vagy csomagoló anyagokból kerülhetett a termékbe. Azt kérik, hogy az érintett ételeket ne fogyasszák el. Német kórházból elvitt beteg csecsemőt találtak a magyar rendőrök. A kisbabát engedély nélkül vitték el az egészségügyi intézményből, emiatt körözést adtak ki a német hatóságok. A csecsemőt az M43-as autópálya egyik pihenőjénél feltartóztatott kocsiban találták meg a csongrád-csanádi rendőrök. A babát a mentők segítségével stabil állapotban vitték kórházba, ahol megkapta a szükséges orvosi ellátást. Nagy rész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Manta Jordan, this is how we do it. Fateless Insomnia, MNS presents The Girl Next Door és a Sussol Nugget, illetve Black Eyed Peas, Where is the Love. Ezeket az előadókat és ezeket a dalokat kínálom a következő órára, 9 és 10 óra között itt a Best and Basement Jacks. Good luck! Ezzel pedig indulunk már is.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

Itt a FM a legjobb zenék. Igen, ez a Fate lesz, már nem az a Fate lesz, mint ami Maxi Jazz-zel volt. De így is nagyon jók. Így is nagyon szeretjük őket, szóval, hogyha úgy gondolják, akkor ugyanúgy, mint eddig, jöhetnek nyugodtan egy-két évente. Szigetre, önálló koncerttel, bármely más fesztiválra. Várjuk őket szeretettel. Az Insomnia a legnagyobb. Érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Nagyon gyorsan elhadartam az időjárással kapcsolatos infokat, azért mondok egy picit pontosabbat és részletesebbet a holnapi napra vonatkozólag. Szóval 30 napos nappali maximumra lehet számítani, ami nem olyan rossz, az már egy picit kellemetlenebb, hogy zátorokra és zivatarokra is kell számítani holnap országszerte minden.

Best FM, a legjobb zenék. 3-ból 3 a harmadikról, hogy ez pontosan mit is jelent. Hát kereke 20 évvel ezelőtt jelent meg Nelly Furtado harmadik nagy lemeze, a Loose, amelyről az első 3 kislemez kivétel nélkül felkerült az amerikai kislemezlista.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az iskola kezdési támogatás első része már a rászorulóknál van. Nem volt baj a vizsgált tanszerekkel, óvják a forróságtól a sorompókat. Villányi Eszter vagyok. Megérkezett a rászoruló családokhoz az iskola kezdési támogatás első fele. Az 50 ezer forintot a családi pótléktól külön utalta vagy kézbesítette a Magyar Államkincstár. A támogatás több mint 400 ezer gyermeket érint, és a már meglévő nyilvántartások alapján automatikusan jár, ezért külön kérelmet nem kellett benyújtani. A második ugyancsak 50 ezer forintos részletet novemberben iskoláztatásra fordítható utalványként kapják meg a jogosultak. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament.

0: ment csütörtökön és pénteken. A képviselők csütörtökön a média tanácsvezetőit jelölő bizottság létrehozásáról dönthetnek, majd szakképzési és igazságügyi törvénymódosításokat vitathatnak meg. Pénteken titkos szavazással választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Az augusztus utolsó napjára tervezett újabb rendkívüli ülés várhatóan elmarad. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Hővédőbe vonatta lóvja sorompóit a rendkívüli melegtől a MÁV. Az anyagot azokra a kis épületekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései működnek. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal is csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban hibásodnak meg a berendezések. Elsőként 50 sorompóházat kezelnek két Budapest környéki vasútvonalon. Legalább 140 autó égett ki egy ipari parkban a londoni Gatwick repülőtér közelében. A lángok több órán át tomboltak, és egy autószerelő műhelyt, valamint reptéri utasok járműveit is elpusztították. Senki sem sérült meg, a tűz azonban megrongálta az elektromos hálózatot, ezért több mint 2000 otthonban szünetelt az áramszolgáltatás. A rendőrség gyújtogatás gyanújával őrizetbe vett egy 67 éves férfit, akit később óvadék ellenében szabadon engedtek. Nagyrészt derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfenhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a fenhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Szépen körbeutazunk a földet a következő 60 percben itt a Best FM-en. Ellátogatunk majd Komodóba, Mauro Picottónak köszönhetően, aztán egy kis kaliforniai kiruccanás Tupackkel, sőt, igazából Amerikában kétszer is ellátogatunk, mert hogy a sor leges legelején Jakarta érkezik az American Dream-mel itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Idén áprilisban egy önálló klubest keretein belül volt látható és hallható Mauro Picotto Budapesten. Mondhatni, hogy ez egy előrehozott kárpótlás volt azért, mert hogy az idei Parádé Remembert augusztus utolsó hétvégén cserébe viszont kihagyja. Érkezik ő, és persze a Komodo itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék, ez a Tupac Shakur per második hete. És hogyha jók az ügyészek, jó kérdeznek az ügyvédek, akkor lehet, hogy pont a 30. évfordulóra kiderül végre, hogy ki is ölte meg 96. szeptember 7-én Tupac Shakur.

Best FM a legjobb zenék 52 évvel ezelőtt. 1974. augusztus 16-án volt az Aerosmith első tévés szereplése egy amerikai talk show-ban. Most kép nélkül, csak hangban érkezik tőlük az Amazing.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Még 60 perc, és véget ér a hétfő, és ezzel együtt pedig kezdődik a kedd, az idei augusztus utolsó keddje. Mert hogy a jövő kedd, az már kőkeményen szeptember 1-e lesz. A mai utolsó 60 percben George Michael jön majd Mary J. Blige-el, és az ezzel, itt lesz majd az En Vogue is, a Nina Sky után.
1: Ez a Night Shift a Best FM.

Best of a legjobb zenék, összvisz három duettet készített George Michael, amelyben hölgyek voltak a partnerei, viszont ez a három hölgy az R&B három legnagyobb divája. A Know You Were Waiting For Me Aretha Franklinnel, az If I Told You That Whitney Houstonnal, és az Ez Mary J. Blige-a. Hát ez jön most itt a Best of a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, ahogy azt korábban jeleztem, most értünk el a hétfő végére. Ennyi volt a Night Shift, holnap 6-kor érkezünk. Hát Hangya olyan lesz, mint a lány a népmesében, hogy jön is, meg nem is, hoz is ajándékot, meg nem is. Szabadságom van Hangya, de persze azért mix nélkül nem hagy minket, szóval a 120 percnyi funky holnap is garantált lesz 6 és 8 között. Jön az MP-ből, én megmegyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen